0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szarvasház a régi Tabán kevés megmaradt épületeinek egyike. A Szarvastér egy szám alatt található sarokház helyén írásos dokumentum szerint már 1705-ben létezett egy aranyszarvashoz címzett kocsma. Ez azonban 1810-ben a nagy tabáni tűzvész alkalmával leégett. 1811-ben építették újjá jelenlegi formájában Sági Ferenc, az egyetemi nyomda gondnoka számára, aki itt kávéházat nyitott. A kávéház az írók és költők kedvelt találkozó helyévé vált. A két világháború között a ház patikának adott otthont, majd a II. Világháború után megnyílt Budapest első és sokáig egyetlen vadhúst is felszolgáló vendéglője. A Szarvasházon található domborműves tábla az 1810-es években készülhetett, és menekülő szarvasba akaszkodó két vadászkutyát ábrázol.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József, a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik, gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946. májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybank elnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondja. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyészhelyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügytelenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázzsal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyenlőre nem közöltek. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófbirtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szentker 45 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szentkereszt

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a Világörökség listájára Budapest-Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlékegyüttese. A Világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a Millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondi Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybank elnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondja tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyészhelyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügylenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum a Kodály körönd egy szám alatt kapott helyet. A ház földszinti négyszobás saroklakásában több mint 40 évig lakott a zeneszerző. A ház falán Víg Tamás bronz domborműve emlékeztet erre. Lakását később múzeumnak rendezték be. A szobák egy részét a Kodály korabeli állapotban őrizték meg, például a 19. századi hangulatot árasztó szalont, ahol Kodály Zoltán a legkedvesebb vendégeket és a próbára érkező muzsikusokat fogadta. Itt próbált Ferencsik János és Török Erzsi, de megfordult itt Yehudi Menuhin vagy Aram Hacsatúrján is. A legbelső szoba volt a dolgozószoba, faragott íróasztallal és hatalmas könyvtárral. Néhány népi hangszer és hangfelvevőgép a népdalkutató Kodály emlékét idézi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondja tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, induljunk Mozarttal a Zeneakadémián, vagyis az Anima Muzicae Kamara Zenekar grandiózó sorozatával. Ez már évek óta fontos része az együttes művészi útjának, évről évre új impulzusokkal, nemzetközi szólistákkal és inspiráló zenei találkozásokkal gazdagítja a zenekart. A mostani évadban 4 koncerttel is készülnek, szeptember 28-án a Szegedi Szent Gellért Fesztivál egyik koncertje ismét hallható lesz Budapesten. A reggeli express vendége G. Horváth László, az Anima Muzicae Kamara Zenekar művészeti vezetője.
2: Próbáltuk valahogy elnevezni a különböző sorozatainkat, animátó, kapricsózó, grandiózó, és támunkra zenekar. Akadémiai koncertsorozatunk számunkra a legnagyobb dobás. Hogy mondjam, tehát így alapvetően azért alakult ki, mert a különböző sorozatoknak különböző jelentéstartalma van, hogy mi az, amire ráfókuszálunk, és nekünk az óriási tiszteletetés, meg lehetőség, hogy az alma máterünkben, ebben a csodálatos zenakadémia nagy termében, ahol mi fölnőttünk zenakadémistaként, ugye el is kezdtük ott közösen kamarazenélni, ott vonós kamarazenekarként saját sorozatot tudunk most már évről évre megvalósítani. Szóval ez nem olyan magától értődő dolog, a szimfonikus zenekaroknak sem mindig működik, vagy sikerül. Úgyhogy erre kifejezetten büszkék vagyunk, és hát a mi szemtőszünkből ez egy grandiózus vállalkozás volt annak idején ezt elindítani. Úgyhogy számunkra ez tényleg nagy dobás, és ehhez mérten válogatunk mindig természetesen szólistákat is, és a szólisták köré építjük valamilyen módon a műsort, de hát a szólisták által választott műsorszámok grandiózus zenekterzőktől érkeznek, úgyhogy ez az, amit én igyekszek mindig valahogy úgy körbe pótolni, kipótolni, hogy minél színesebb legyen, és minél több mindent tudjunk megmutatni ebben a grandiózus sorozatban az zenekarinak. Hát először is az Animával, az Anima Muzicae Kamara Zenekarral először csak magunk fogunk egy szűke bonus kamara zenekarral elkezdeni a koncertet. Gyonkó Kri lesz majd a vendégünk, aki vezényel karmester, és az Anima Muzicae azért nem jellemző, hogy karmesterrel együtt játék. Ugye tekintve, hogy ez a saját sorozatunk, akkor úgy fogjuk indítani, hogy a 16 fős csapatunkkal kiállunk, és majd Mozart B-dur divertimentóját fogjuk előadni, ami a 3 kis divertimentó közül a középső, a közérdék 137-es, és talán ezt járták a legritkábban. Nagyon érdekes, hogy például a tétel elrendezésben a gyors-lassú-gyors megszokott formáját ezeknek a divertimentóknak nem követi, hanem egy lassú tétellel kezdődik, tulajdonképpen az első tétel a leglassabb, és akkor utána a másik tétel már egy allegro, egy végén egy presto, tehát egyre gyorsuló tételek vannak. Nagyon érdekes szerkezeti fölépítése van annak a divertimentónak, én személy szerint nagyon szeretem, nekem a kedvencem, úgyhogy örülök, hogy ezzel tudjuk nyitni lényegében a saját évadunkat. És ezt követően rögtön lesz egy huncutság, ugyanis Mozartnak egy cselló versenyét fogjuk játszani, de hát Mozart nem ért a cselló versenyt. Na most itt jön be Jonku Krinak a sokoldalúsága, hiszen ő egy nagyszerű karmester, a zeneszerzést is tanít Grazban, tehát karmesterséget is sokoldala van, és bizony ő sok darabot áthangszerel, meghangszerel. És neki egy régi vágya volt, az elsősorban a Seymour szerenádból, fúvó szerenádból kiindulva, egy másik szerenádot is hozzá fogva, akkor sem valami olyan darabot, amiben szólisztikus szerepet kap a cselló. Ez egy nagy hiány, hogy Mozart még fantasztikus hegedű versenyekkel látott el minket, és ugye brácsások a szimfónia koncertpártéban is tudnak szólót mutatni, Mozartnak nincsen cselló koncertója. Úgyhogy valahogy ezt a hiányt szerette volna Jon Kukli betölteni, és hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas vállalkozás, mert lényegében csak mozarti hangokat lehet majd hallani, de valójában egy kortárs műről van szó, hiszen Jon Kukli hangszerelte meg, írta át, montázsolta össze ezeket a szerenádokat, és rakta föl teljesen más hangszerekre az eredeti elképzelést. Ugye ez egy nagyon nehéz vállalkozás, és egy nagyon izgalmas dolog is, hogy akkor mi jön ebből ki, mert egy mozarti hangzásképből egy új darabot fogunk most összerakni majd azt a próbahéten, úgyhogy ennek megfelelően jó sokat fogunk együtt próbálni a vesperre, úgyhogy ki tudjuk majd keverni, hogy hogyan épül föl ez az új darab. Úgyhogy ez lesz az Anima Muzicae-nak a kis húcutsága, hogy még egy teljes Mozart esküvőről beszélünk, azért ez a cselló verseny ez nem egy létező mű, hanem gyakorlatilag egy ős bemutatót lehet majd hallani ezen a koncerten. A koncert második felén pedig egy nagyon fontos Hegedűs szimfóniáját fogjuk játszani a Mozartnak. Hát minden egyes találkozás, amikor Mozart szimfóniákat játszhatunk, az egy fantasztikus, ami az Anima Muzicae számára, ugye ezek azért kirándulások is, mert mi egy 16 fős vonós kamarazenekar vagyunk, ilyenkor egy kicsit kibővülünk, és rengeteg fúvós is jön hozzánk, nagyszerű barátaink, akikkel azért sokszor szoktunk együtt játszani, úgyhogy ilyen szimfonikus zenekari hát hogy mondjam, csak gúnyába öltözünk erre az estére, úgyhogy ez mindig egy nagyon jó kirándulás számunkra, hogy nagyon várjuk már, hogy ezt a Mozart szimfóniát, ezt egyik járhassuk majd.
1: De hát itt van a Capriccioso is.
2: Hát a Capriccioso bélek az egy nagyon fontos dolog, mert tulajdonképpen a 20. század zenéjével elképesztően keveset foglalkoznak a vonós kamarazenekarok. Még a szimfonikus zenekarok építik a repertoárjukat, de a vonós kamarazoknál kialakult, hogy a barokk és a klasszika maximum a romantikáig menne, és utána elég sok most született magyar művet vagy kortárs művet bemutatnak vonós kamarazenekarok, de van egy óriási nagy rész az 1900-as évek elejétől a 2000-es évekig, amivel lényegében nem foglalkoznak a vonós kamarazenekarok, pedig rendkívül színes és változatos. És a Capriccioso béletünk az tulajdonképpen erre hivatott, hogy ezt a századot valamilyen módon meg tudjuk szólaltatni, a közönségnek közelébe tudjuk hozni, és egy csomó olyan darabot játszunk, amit hát nem sokszor lehet hallani a színpadokon. És három koncert lesz október 30-án, január 15-én és március 5-én, és hát itt nagyon igyekeztem rá, hogy nagyon különböző tematikájú koncertek legyenek. Míg október 30-án egy nagyon színes argentin estet fogunk adni, ott a Capriccioso bélekben egyébként Csordás Klára lesz a vendégművésznünk, egy fantasztikus, mély tónusú énekes szopránról van szó, akivel már sok ízben volt szerencsénk együtt játszani. Ott akkor Piazzolának dalai mellett a négy évszak Buenos Airesben című kompozícióját játszunk, és mint egy ellenpontként Alberto Ginastérának fogjuk játszani majd a koncertóját, amit már egyszer megtanult a zenekar, egy nagyon-nagyon nehéz darabról van szó, és hát ma zenei mondani valóját tekintve meg abszolút bartóki mélység. Úgyhogy igazából mondjuk Bartók divertimentóját meg Alberto Ginastéráját játszanánk egy koncerten, az lenne egy hangulatú, de egy pontosan ellenpontozás lett, tehát a könnyed, játékos, dallamos Piazzolák mellett ez a Ginastéra, ez egy nagyon-nagyon érdekes szöveg lesz, egy olyan gyönyörű, sokat mondó lassú tétele, amelyet tényleg magával ragadó. A saját sorozatainkat, ugye mindamellett, hogy a Zenakadémián van koncertsorozatunk, a Nádor teremben az animátor sorozatunk, amely vendégkoncertmesteres, és kifejezetten mindig más hegedűseket hívunk, hogy az ő tükkeinket is el tudjuk lesni. Ugye az említett Budapest Music Center is egy nagyon fontos helyszín, de hát az Anima Muzici, meg ahogy az évek során mindenhol próbált, egyre több helyhez kötődött, úgyhogy saját sorozatot hirdettünk az Erzsébet Ligeti Színházban is, ahol tulajdonképpen ismeretterjesztő koncerteket csinálunk most már évek óta, és az idei ismeretterjesztő tematikák pedig ettől a zenetörténeti korszakok lesznek. Tehát a barokk, a klasszika, a romantika és a 20. század, és hát most már egy éve próbálunk Kőbányán a Kőrösi Kultúrán Kőrösi Kulturális Központban, ami egy új helyszín számunkra, és tavaly is elkezdtük itt egy sorozatot, egy régi megálmodott sorozatomat, a Városok zenéjét, amit idén most folytatunk, és ezúttal Szentpétervárnak és Prágának a zeneszerzőit, és az a zeneszerzőnek kamara művei keretben mutatjuk be ezeket a városokat, úgyhogy ez mindig ilyen nagyon érdekes számunkra, de hát ezerszer szállal kötődünk az Óbudai Társaskörhöz is, úgyhogy igyekszünk mindenhol ott lenni, ahol a komoly zenének van helye, terepe, és ezeket a kapcsolatokat ezt valahogy így kitalálni, hogy hogy tudna jól is megmaradni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy az Anima Muzici, ugye folyamatos koncertezéssel, egyébként teljes Pestet, Budapestet valamilyen módon le tudja fedni már a saját sorozataival, csak hogy nyilván a felkérések ezt még egy kicsit színesebbé is teszik, de hát mindemellett azért országos szintű a jelenlét, éppen nagy öröm számunkra, hogy a Petőfi Kulturális Programban is részt tudunk venni, és ennek kapcsán 20 különböző kis településen országszerte adunk kamara hangversenyekhez, amely mindig nagyon fontos számunkra, hogy minél kisebb településre tudjuk vinni a magas minőségi kamara zenénk. Vannak ifjúsági programjaink, amikor gyerekeknek játszunk, vannak ismeretteljesztő családi koncertek, ahol mondjuk a zeneszerzőkről való anekdoták, vagy a darabokról való egy-két gondolat, azok, hogyha nem is olyan 50-50%-ban, de jelentős részben ott vannak a koncerten. De én azt gondolom, hogy magának a kultúrának a szolgálása, a kultúrának az ápolása, és a hagyományos tradicionális koncerteknek az eljátszása, és az ország legkisebb településére is való elvívése, ez önmagában most az edukáció. Tehát nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy a vegyszerű, tradicionális koncertező műfaj fönnmaradjon, és mindenfajta interaktivitás nélkül, és a közönségünkkel, hogyha találkozunk, bemondjuk szépen, hogy mit játszunk, és akkor ezt ők meghallgatják, akkor lehet látni, hogy a klasszikus zene önmagában elég és jó. Tehát az edukáció számára mindig itt a leghangsúlyosabb és a legfontosabb, hogy először is klasszikus zenészek játszunk nagyon jól valamit, azzal hitelesen játszunk, és ha közösen megélünk pillanatokat a közönségünkkel, akkor ezek lesznek olyan felejthetetlen pillanatok, amik érdemes volt ezeket a pillanatokat elővarázsolni, amiért ott lenni és együtt tudok lélegezni a közönség is az előadó művét, és akkor ezek szepét teszik a mindennapjainkat, és egyfajta edukációja is van a kultúrához való közelítés, és a mindennapjainknak a boldogabbá szebbététele. Hát valami ilyesmit jelent számunkra a zene lelke, vagyis az Anima Muzicé, ahogy a zenekart is hívjuk.
1: Köszönjük szépen a hitvallást a fiatalok nevében. És még egyszer, tehát szeptember 28-a, így indult tehát Mozarttal a Zeneakadémián az Anima Muzicé Kamara Zenekar grandiózó sorozata, és sorozatosan megköszönöm a Reggeli Express vendégének, G. Horváth Lászlónak, az Anima Muzicé Kamara Zenekar művészeti vezetőjének a segítséget és az invitálást.

Szépség, zene és némi szenvedés a reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában, de ne ijedjenek meg a szenvedéstől, hiszen a darab, amit ajánlok, nem a sérelmekről, hanem a hűségről és a megbékélésről szól. Ma este 6 órától a Deák téri evangélikus templomban hallható és látható a Látod-e Isten című Gályarab oratórium 350 évvel ezelőtt, az úgynevezett gyász évtized során protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással, ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell például a gályarabságot is, és nagyon sokan választották az utóbbit. Ennek az eseménynek több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük ma este 6-kor a Deák téren, a Látod-e Isten című oratórium formában elmesélt történetnek. A szövege Szabó T. Anna József Attila díjas költő érzékeny verseiből áll majd, a zene pedig Grillus Dániel magával a ragadó muzsikája, és együtt így ez a színház ereje belső szabadságról, hitről, és arról, hogy ezt a hitet sem milyen lánc nem törheti meg. Az előadást a Jászai díjas Kővári Katalin érdemes művész rendezte, és narrátorként Fabinyi Tamás is föltűnik majd, illetve bemutatják a Luther kiadónál most megjelenő Látod-e Isten című kötetet Szabó T. Anna verseivel, a melléket CD-vel, az oratórium zenei anyagával, illetve Tobias Masnicius tollrajzaiból egy válogatással bizony 350 évvel ezelőttről. Sok évszázad, de valamennyivel kövesebb, közelebb. Ez a Zsuka, Adi, Szerelmeim és Házasságaim című monodráma bemutató csütörtökön 5-kor a Fugában. Ez egy zenés kavalkád a monodráma szerzőjének, Tatár Rózsa író, dráma írónak szuggesztív előadásában. Az a bizonyos Zsuka pedig a 102 évet élt Dénes Zsófia író, újságíró kalandos és szerelmes életével. Adi menyasszonya is volt, aztán párizsi tudósító is, több kötet szerzője, és a háromszoros özvegy még 80 évesen férjhez ment az 50 éves Szalatnyai József festőművészhez, és boldogan élt vele 102 éves koráig. Kell szebb történet, talán még szebb dalok következnek majd, hogyha ellátogatnak az öt pacsért a szalomba kedden, vagyis ma 6 órától. Váradi Hédi hozza az éneket és a szépséget, Veri Barnabás pedig kíséri őt Pergolézivel, Puccinival, Debussyvel, John Hardyval és Britinnel egyetemben. Amit elfelejtettem még mondani, ez a bizonyos Zsuka előadás a monodráma csütörtökön délután 5-kor kezdődik a Fugában. De nem az időpont a lényeg, hanem a szépség, meg a művészet, meg az, hogy érezzék jól magukat. Tényleg jó szórakozást kívánunk minden programhoz.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondja tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyészhelyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügytlenkezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyenlőre nem közöltek. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, vendégem Patkós Luca, tervező grafikus. Szervusz Luca, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: Először is szeretnék gratulálni, hiszen tavaly ősszel elnyerted a Prokultúra Urbis díjat.
2: Köszönöm szépen, ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, és meg is lepődtem, amikor értesítettek róla.
1: Inspirációt ad?
2: Abszolút. Abszolút, mert ezt az egész neonmentős projektet azért egyedül csinálom, nyilván segítenek, de hogyha kapok egy ilyen visszajelzést, akkor az mindig egy kicsit tovább lendít az úton.
1: De most ezt elárultad. Én még nem mondtam, hogy voltaképpen te vagy a neonmentő grafikus. A neonok világa mikor ragadott meg téged?
2: Egy teljesen véletlenül, és véletlen folytán a diplomunkámhoz kerestem témát. Én a Képzőművészeti Egyetemen végeztem 2015-ben tervezőgrafika szakon, és nálunk elég szabad, hogy igazából bármilyen témát választhatsz, csak valamilyen grafikai alkalmazott módon kell ezt feldolgozni, és így akadtam rá a Neonon csoportra, akik egyébként neon mentéssel foglalkoztak a 2000-es évek elején, és az ő koncepciójuk volt egy budapesti Neon Múzeum létrehozása, egyébként sajnos mai napig nem valósult meg, de hogy ez a téma már feljött így a 2000-es években, és így felvettem velük a kapcsolatot, és a diplomamunkám egy fiktív Neon Múzeum arculata volt, illetve a Neonon csoportnak egy grafikai arculat, úgyhogy így találkoztam a témával, aztán teljesen beszippantott, és azóta is foglalkozom vele.
1: Mennyiben identitásképző eleme a budapesti utcáknak a neon?
2: Hát a 70-es években az volt. Egyébként nyilván szomorú az, hogy eltűnnek, meg én is ezért harcolok, hogy még ami van, azt mentsük meg, de azért kicsit kitekintve a világba, ez minden nagyvárosban végigbent ez a folyamat. Tehát egyszerűen a technikai változások miatt, az üzletek változásai miatt ez minden nagyvárosban tényleg New Yorktól elkezdve Berlinig, Bécsig sajnos eltűnnek ezek a neonreklámok. Nyilván bizonyos helyeken mondjuk elő tud jönni, hogy újra trendivé válik, mert nyilván jól néz ki, meg van egy ilyen történetisége, de az soha nem fog visszatérni, ami mondjuk a 70-es évekre volt jellemző.
1: Szép fájdalmadra.
2: Egyrészt igen, másrészt egy picit szerintem már annyira utána olvastam ennek a dolognak, meg elmélyedtem benne, hogy már tudom olyan távolság tartással nézni, hogy értem ezt a folyamatot, szóval persze szomorú vagyok, csak majd ha rátérünk ezekre mélyebben, hogy igazából már a 70-es években is sok probléma volt velük, és sok kritika is érte őket, szóval nyilván is, hogyha meglátok egy régi fotót a Fortepanon a 70-es évekből, és akkor a kivilágított körút, hát össze nem hasonlítható mondjuk a mai helyzettel, így a Rákóczi úton. Tehát, hogy így egy kép alapján persze sokkal szebb volt, de sok probléma adódik abból, hogy zavarja az ott lakókat, fenntartani nehéz, drága, tehát, hogy azért sok faktora van, amit azért át kell látni, hogy nem véletlen, hogy eltűntek sajnos.
1: Luca, mitől szép a neon? Mi adja az értékét?
2: Hú, hol is kezdjem? Hát egyrészt...
1: Hát kicsit elfogadott vagy.
2: Igen, abszolút igen, tehát hogy én nem vagyok, nem tudok objektíven nyilatkozni erről nyilvánvalóan. Tehát ami először megfogott, szerintem ez a grafikus szemüveg, hogy jól megtervezett logók voltak, tehát csupán csak esztétikai szempontból, vizuálisan jó formák, jól megrajzolt jelek voltak, szimbólumok, illetve ugye sok csak kézírást imitáló, vagy ilyen írásos, tipografikus feliratok is voltak, azok is szépen voltak megtervezve. Ennek ugye az az oka, hogy a 70-es évek mondjuk nem volt úgy felhigolva a grafikus szakma, és most kicsit ugye nyilván így kritikusan kritikus megjegyzés ez, de tényleg így volt, hogy sokkal magasabban kvalifikált emberek készítették ezt, meg jobban ellenőrizve is volt, tehát, hogy amikor például készítettek egy ilyen neonreklámot, akkor volt ilyen budapesti neonbizottság, aki elbírálta, hogy ez most megfelele minden kritériumnak. Tehát ez az egyik. A másik nyilván, ahogy világít szóval, az üvegen átszivárgó, mindenféle színű fénynek teljesen más hangulata van, mint mondjuk egy ledes utánzatnak. Ugye ez eléggé elterjedt, hogy ledcsőből, most is lehet látni, hogy ilyen leddel imitálják rá, mondjuk még megvan a neonreklámnak az eredeti alapja, az ilyen bádoglemez betűk, és akkor arra neonból, vagy bocsánat, led csíkból húznak át, de hát nem ugyanaz. Nyilván itt azért hozzá kell tenni, hogy ezt valószínűleg azért inkább azt látja a különbséget, aki látott már neonreklámot, tehát aki azért jobban benne van, ezt azért tudom. Szóval a fénye, és ha meg csak nem így a külseje alapján, akkor a történetük is engem nagyon megfogott, tehát ahogy egyre jobban elmélyedtem benne, így a háttér történetük, a keletkezésük, ez a magyar egészen különleges viszony történetük, a keletkezésük, ez a magyar egészen különleges viszony, ez is...
1: Akkor ez rátér.

0: Az Intermezzo vendége Patkós Luca, tervező grafikus, de azt is mondhatnám, hogy neonmentő grafikus. Luca egyébként a Budapest Főváros Önkormányzatának Prokultura Urbis közalapítványának döntése értelmében 2025-ben megkapta a Prokultura Urbis díjat. Egyébként a konkrét indoklás az, hogy Budapest vizuális és iparművészeti örökségének megőrzéséért végzett munkássága elismeréseként, különösen a Cső neonmentő projekt megvalósításáért kapta. Na most azt hiszem, hogy nagyjából mindent elmondtam, vagy legalábbis összefoglaltam azt, hogy mi áll az elismerés hátterében. Luca, a neonok történetéről beszélgettünk az előbb, és egy kicsit én is utána néztem, hogy azért Budapest már a 20-as években is fényben fürdött. Akkor milyen technika állt ennek hátterében?
1: Igen, így van, az első fénykorszak, így szoktuk emlegetni, ez a 20-as, 30-as évek, és ugye a második a 70-es évek. Igazából az első időszak az a villamosság elterjedésével, kvázi ahogy Európában az összes többi nagyvárosban, úgy Budapestben is fényárba borult a város. A technika egyébként nem változott sokat, és pont ezért számít drágának, és pont ezért kopott is ki sajnos ugye napjainkra, mert ez csak kézzel készíthető el, ugye maga az üvegcső, az csak kézzel lehet meghajlítani, ezt meghajlítják formára, majd feltöltik a megfelelő színű gázzal, ez ilyen kis érdekesség, nem mindenki tudja, hogy a neon az igazából csak a piros színt jelöli, csak így terjedt el, de mondjuk ami nem tudom, kék színnel világít, abban argon van, és így tovább.
0: És a sárga?
1: Most belecsételtem a vacsapdába, de vagy nem tudom, sajnos pontosan nem vagyok túl jó ilyen technikai dolgokban. Azt nem tudom, pontosan a sárga, de egyébként azon túl, hogy a gáz milyen színű, az üvegcső is lehet színezett, szóval még ezzel is szoktak játszani, hogy maga az üvegcső van színezve. Igen, és hát annyi, hogy ebből az első fénykorszakból sajnos nem igazán maradt fenn neon reklám, hiszen világháború 56, mindenféle szörnyűség történt, így abból az időszakból inkább csak a képek alapján csodálhatjuk meg.
0: A 70-es években akkor ezek szerint reneszánszát élte a neon.
1: Igen, egyébként, tehát azért 70-et mondok, mert 70-ben volt egy pártkongresszus, ahol kiadták Budapest neonosítását. Ez egy ilyen felülről irányított, hivatalos program volt, de már előtte elindult, ez azt hiszem 68-a, meg azért már így volt.

0: voltak fényreklámok korábban is, és tényleg, hogyha megnézünk ebből az időszakból fényképeket, akkor tele volt nyilván a forgalmasabb helyek, tehát a Rákóczi út, a keleti pályaudvartól indulva, a Váci utcában is elég sok volt, Budán mindig kevesebb volt, meg nyilván Budapesten volt a legtöbb, de mondjuk a Balaton körül is azért voltak neoreklámok, nagyobb településeken azért kitettek pár reklámon.
1: A neonvadászat Budapesten és a világítós plakátok projektek révén lettél ismert, ugye, mint neonmentő. De mit fednek ezek a projektek, neonvadászat Budapesten? Tehát most az ember így elképzeli vizuálisan, akkor azért elég bizarr.
0: Igen, ez a neonvadászat, ez a weboldal, ez nem az én projektem volt, hanem csak segítkeztem benne, és itt a legérdekesebb pont a neon térkép, egyébként ez most is elérhető, ezt is a Neonon csoport hozta létre még a 2000-es évek elején, feljegyezték a még megtalálható neonreklámokat pontos címmel, illetve megjegyzésekkel, hogy mit lehet tudni. És egyébként 2016-ban az ELTÉ-n, az Információ-Tudományi Karon volt egy ilyen feladat, hogy a diákok elmentek a térkép alapján megnézni, hogy még megvannak-e. Tehát ennek a legfrissebb verzió ennek a térképnek ugye 2016-os, és már akkor is nagyon sok eltűnt, szóval egyébként, ha érdekli valakit ez a téma, akkor érdemes így elböngészgetni, mert ott van a régebbi fotó, nem tudom, a 2000-es évekből, és akkor egy 2016-os állapot.
1: De mit jelent az, hogy eltűnt? Elvitte valaki?
0: Hát igen, egyrésztről sokan mondjuk gyűjtik maguknak, akkor van olyan, aki felújítja, majd eladja elég magas áron, aztán olyan is van, hogy a szeméttelepen végezte, mert egyszerűen például a fősütfűt, ami a fővárosi gázműveknek volt egy ilyen hatalmas neoreklámja a Deák téren, ők egyszerűen tényleg a szeméttelepen végezte, mert nem volt megfelelő a kommunikáció a Neonon csoporttal, mert ők próbálták megmenteni. Aztán nagyon sok került a Varsói Neon Múzeumba. Egyébként ők az, hát nem mondom, hogy az egyetlenek, de mondjuk talán a legkomolyabb, meg legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező múzeum így a térségben, Varsóban, és ők gyűjtöttek nagyon sok neoreklámot a szomszédos országból, és Magyarországról, vagy Budapestről vitték ki a legtöbbet. Én egyébként, ami nyilván szomorú, hogy nem itt került a gyűjteménybe, de egyébként én jóba lettem velük a Neomúzeum alapítóival, és ők mesélték, hogy igazából felajánlották nekik, tehát hogy rengeteg olyan neonreklámot kaptak, hogy igazából ingyen elvihették, ott raktározzák őket, szóval ez is egy nagy probléma, hogy senki nem gyűjti mondjuk Magyarországon, mert nekem volt már olyan, amit sikerült a Kiscelli Múzeum gyűjteményében elhelyezni, de nyilván nem mondok ezzel újat, hogy az itthoni múzeumok pénz- és helyhiánnyal küzdenek, tehát senki nem szívesen keresi ezeket, vagy fogadja ezeket be.
1: Akkor végül is tényleg a Neon Múzeum lenne a megoldás?
0: Egyébként van az Elektrotechnikai Múzeum, ez a közlekedési múzeumhoz tartozik. Az Elektrotechnikai Múzeum a Kazinci utcában van egy úgynevezett neon udvara, tehát hogy ez egy belső udvar, bárki megnézheti, nem kell ezt bemenni a múzeumba, ahol vannak felújított neon reklámok, ezeket néha be is kapcsolják, de egyébként ezek még a Neonon csoport által gyűjtött neon reklámok voltak, tehát hogy ez is az ő aktivizmusoknak köszönhető, hogy ők ezeket összegyűjtötték, és elvitték az Elektrotechnikai Múzeumnak, illetve az ő raktárukban is vannak még, de ők is ugyanúgy, ahogy említettem, pénzhiánnyal küzdenek, tehát ezeknek a restaurálása azért elég költséges, tehát nem tudják, meg hát hely sincs annyira kitenni. De hogy válaszoljak a kérdésre, tehát alapvetően nincs itthon jelenleg múzeum, aki dedikáltan ezzel foglalkozna.
1: De hogy az lenne a cél, hogy ez megvalósuljon?
0: Hát egyrészt igen, én egyébként amit a csővel kitűztem célul, meg próbálok elérni, hogy ami még a városban van, és tartozik hozzá üzlet, azt újítsuk fel. Tehát, hogy pont, hogy ne legyen az, hogy leszereljük, aha, és akkor bekerül valami raktárba, mert akkor ugye elveszti a funkcióját, nem tudunk benne gyönyörködni, nem tudjuk megnézni. De nyilván hosszú távon nekem is a tulajdonomba került 2 neoreklám, ami egyszerűen megszűnt az üzlet, és mondták, hogy vigyem el. Tehát alapvetően én nem gyűjtöm ilyen szempontból a neoreklámot, de ők megkerestek ezzel. Tehát igen, bocsánat, hogy hosszan válaszolok a kérdésre, tehát hogy cél lenne, és egyébként az említett Varsói Neomúzeum az egy nagyon népszerű célpont, rengeteg turista nézi meg, tehát hogy ez egy izgalmas kis különlegesség is lehetne Budapesten, hiszen a magyar neonok egyébként azért mások, mint mondjuk a Las Vegas-i neoreklámok, tehát hogy emiatt egy ilyen kis érdekesség is tudna lenni.
1: Majd megbeszéljük, hogy miben különböznek. De közben, amikor azt mondtad, hogy cső, akkor ugye a cső legyél te is neonmentő márkáról beszélgettünk. Jövünk vissza Patkos Lucával, aki tervező, grafikus, és hát neonmentő, mint az kiderül.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondja tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügytlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírált provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Patkós Luca, tervező, grafikus, neonmentő. Luca, az előbb arra utaltál, hogy jelentős különbségek vannak a különböző nagyvárosok neon világa között. Ez miben nyilvánul meg?
1: Igen, egyrészt tartalmilag, tehát amire már utaltam korábban, hogy szerintem nagyon érdekes így a magyar neonokkal kapcsolatban, hogy hát ugye szocializmus volt, de mégis reklámokként funkcionáltak ezek a neonok, tehát olyan üzeneteket hajlítottak meg, mint vásároljon kész ruhát, vagy kapaszkodjon a villamoson, vagy ugye csak azt kírva egyszerűen, hogy cipő, tehát valahol ez a teljes kifordítása az eredeti funkciójának.
0: De miért?
1: Hát azért, mert nem volt verseny, tehát a vásároljon ki, tehát hogy azért, ahol mondjuk kapitalizmus volt, ott nyilván a különböző márkáknak a logói, szlogenjei versenyeztek egymással, de itthon ugye állami cégek voltak, nyilván ettől függetlenül azért voltak logók, meg szimbólumok.
0: De amik... olyan egyszerűsített üzenet volt.
1: Igen, de hogy hát egyrészt ez, de nyilván ez azért inkább, tehát annak érdekes, aki ugye beszél magyarul, mert ezeket le lehet fordítani, de hogy ezeknek az ilyen puritán üzeneteknek a szépségét ugye csak az érti, aki beszéli magyar nyelvet. De ha grafikailag nézem, akkor is van egy sajátos stílusa, így a magyar, egyébként a lengyel neonok is nyilván, mert hasonló környezetből jövünk, de ez is, ahogy említettem korábban, azok a grafikusok, akik mondjuk az eredeti logót megtervezték, nem tudom, a csemege kosár, vagy a patyolatnak a hattyúja, ezek egyébként művészek voltak, hogyha most nem mennék bele a plakátművészetből, de hát ugye az is világhírű annak az időszaknak a grafikai plakátjai. Tehát talán azt mondhatnám, hogy egy letisztultabb, játékosabb, nehéz ilyen jelzőket találni, de mondjuk egy, szerintem bárki, hogyha így belegondol, hogy Las Vegas, mondjuk ilyen Las Vegas-i neonokra, azok sokkal harsányabbak, nyilván monumentálisabbak is, és más színek voltak jellemző, mondjuk ilyen pink színben pompázó neonokat annyira nem tudok így a budapesti utcákról felidézni.
0: Hát engem ne kérdezz.
1: De talán azt mondanám, hogy mondjuk letisztultabb, így más egyszerűbb grafikai stílusban, de jó rajzi készséggel.
0: És mit gondolsz, egyszer visszatér még a neonok világa Budapesten? Tehát lesz egyszer olyan megbecsült szerepben a neon, mint régen volt?
1: Hát, ugye megbecsült szerepben, sajnos szerintem Magyarországon jellemző, hogy akkor szokták megbecsülni az emberek a dolgokat, amikor már eltűnnek, igen, és akkor így ráébrednek. Ez tényleg régóta téma, tehát a sajtóban is időnként így megjelenik az, hogy jaj, mennyi neon eltűnt, és meg kéne őket őrizni, tehát hogy azért ez egy, erről nem csak én beszélek, tehát hogy azért ez a köztudatban van. Hát olyan szinten biztosan nem lesz újra divatban, mert tényleg költséges az előállítása, illetve annó ugye meghatározták, hogy milyen egy-egy üzletnek a homlokzatára milyen neon reklám kerülhet ki, ugye manapság már nincsenek ilyen szigorú előírások, ami egyébként bizonyos szinten hát nem is túl jó, mert hát láthatjuk, hogy milyen igénytelen üzletek vannak, meg feliratok vannak. Én azt látom, hogy ahol talán ez még így vissza tud jönni, mondjuk éttermek, bárok, de inkább beltérre. Uh-huh. Tehát ez is az, hogy mondjuk valaki sok pénzért legyártatja a neonreklámot, akkor nem fogja kitenni a kültérre, mert azért benne van, hogy neki repül egy madár, eltörik, újra kell gyártani, tehát hogy inkább beltérre szokták már tenni.
0: Milyen betűtípus jellemezte a neonokat?
1: Hát ami nagyon jellemző volt, ez a kézírást imitáló, hát ugye ez nem is egy hivatalos betűtípus, hanem ezt éppen a tervező, ahogy a kézírást tudta imitálni, És egyébként ez is egy ilyen érdekes, vagy hát inkább viccesnek tűnő ilyen régi cikkekből lehet olvasni, hogy voltak ilyen aggódó üzenetek, hogy aggódó szülők, hogy a gyerekek majd nem tanulnak meg olvasni, mert hogy tele van a város, ilyen néha valóban olvashatatlan, mert hol jobban sikerült, hol rosszabbul, de hogy nagyon sokan nem kedvelték ezeket, és akár fel is voltak háborodva, hogy ez milyen vizuális környezetszennyezés, tehát hogy amennyire most talán úgy elmondható, hogy a többségnek tetszik, meg hogy visszanézi ezeket a fotókat, akkor a szépséget látja benne. Ez, amikor kihelyezték őket, akkor egyáltalán nem volt ennyire népszerű, tehát nagyon sokan ellenezték. Egy ilyen adott betűtípust nem tudnék mondani. Uh-huh. Nyilván technikai korlátja is vannak, hogy pontosan hogyan lehet ezeket megformázni. Például az érdekesség, hogy ugye a magyar nyelvben az ő, meg az űnek a hosszú ékezetei, azokat sokszor úgy oldották meg, hogy egy cső van meghajlítva, és le van festve egy ponton, ahol, hogy két darabnak lásd, mert ugye van egy minimális hosszúság, amit meg lehet hajlítani, tehát hogy ilyen egészen pici formákat nem lehet meghajlítani, szóval ez például, hogyha valakit esetleg érdekel, akkor tudom javasolni, hogy így nézze meg így az ő karaktereket a neoreklámoknál.
0: Köszönöm, Luca. Jövünk vissza, a vendégem Patkós Luca, tervező, grafikus, neomentő itt az Intermezzóban.

0: Az Intermezzo vendége Patkós Luca, tervező, grafikus, neonmentő, akire sem tagadhatná, hogy mennyire szereti a neonokat, a neonok világát. Luca, szerintem te éltél volna abban az időben, nem? 70-es években, amikor neonfényben úszott Budapest.
1: Ha csak a neonreklámokból nézzük, akkor igen, más szempontok jó. Miatt azért.
0: Jó, hát azért értelek. Ráadásul akkor ugye nem ennyidős lennél, mint most. Pláne. De mit szimbolizált akkor? Mit jelentett a 70-es években a neonfény?
1: Hát ezt a világvárosias hangulatot, tehát ennek az egész neonosítási programnak is az volt a célja, hogy Budapest úgy nézzen ki, mint Párizs, és az ide látogató turisták azok ámuljanak, hogy milyen jólét van itt, és milyen gyönyörű utcakép. Úgyhogy ezért is van, hogy a keleti pályaudvarnál is sok volt, illetve a Rákóczi úton, meg nyilván az ilyen forgalmasabb utakon volt a legtöbb neoreklám.
0: Szóval ez volt akkor a cél, mondjuk így. 2019-ben indítottad el a Budapest neonjait felkaroló márkádat, ez a Cső, legyél te is neonmentő. Na hát figyelj, mesélj erről, hogy végül is ez mit felt, tehát hogyan menthetjük meg a neonokat egyáltalán, tehát mit tehet az átlagember a neonokért?
1: Igen, ez nekem is egy lassú folyamat volt, hogy megálmodjam ezt a projektet, mert ugye grafikusként több a témával foglalkozó plakátot, meg kiadványt készítettem. Én nagyon élveztem, hogy beszélhetek erről a témáról ilyen vizuális nyelven, viszont láttam, hogy közben folyamatosan tűnnek el a neonreklámok, tehát ezért szerettem volna valamit kitalálni erre, hogy tegyek az én eszközeimmel is tudjak tenni. És így született meg a Cső kollekciója, amiben ikonikus budapesti neonreklámok szerepelnek plakátformában.
0: Egyébként így túlélnek.
1: Igen, egyrésztről felidézik ezt, picit frissítve vannak, ezek ilyen színes papírokra vannak nyomtatva, sötétben világító pigmenttel. Ez is egy ilyen fontos részlet volt nekem, hogy hogyan lehet ezt a tulajdonságot, hogy világít, így átültetni papírra. Uh-huh. És a plakátok után bejövő összegből pedig finanszírozzuk a neoreklámok felújítását. Úgyhogy így tudtam aktívan is tenni egy picit. De neonsétát is szerveztem, meg nyilván sok platformon beszélek erről a témáról, úgyhogy ilyen szempontból is azért próbálom népszerűsíteni.
0: A neonvadászat során mi történik? Tehát, hogy most ezt úgy kell elképzelni, hogy többen megrohamozzák Budapest utcáit, és akkor vetélkednek azért, ami megmaradt még? Vagy, tehát ez egy reális elképzelés?
1: Hát leginkább arról tudok beszélni, hogy én mit tudtam tenni ennek érdekében, de talán a neon vadász kifejezés mindazt az embert magában foglalja, aki figyeli ezeket, és hogyha esetleg bezár egy üzlet, akkor oda megy és leszereli.
0: De ezt csak úgy nem teheti meg.
1: Hát ez is kicsit ilyen szürke zóna. Vannak, természetesen vannak olyan neonreklámok, amik örökségvédelem alatt állnak, de sok olyan neonreklám van, ami igazából senki nem fog ezért szólni. Én ugye inkább azokra a neonokra vadászom, amihez még tartozik üzlet, és ugye az a célom, hogy ott is maradjon, úgyhogy hát én felkerestem ezeket az üzleteket, és bementem, beszéltem a tulajdonosokkal, nagyon sokszor csodálkoztak, hogy én biztosan el akarom lopni a neonreklámjukat. Tehát, hogy nyilván ez egy furcsa dolog volt, hogy én csak úgy besítelök, és azt mondom, hogy felújítom neki a neonreklámot ingyen, úgyhogy azért nem feltétlenül mindenki olyan nyitottan és pozitívan állt ehhez, de az a szerencsé, hogy most már sokan írnak nekem, tehát nem tudom, e-mailben, social médián is van, hogy megkeresnek, legutóbb a Klauzál téren a műhímző, ami nagyon régóta ott van, egyébként a szerencsére örökségvédelem alatt áll, és ott elindult az utcafrontos üzlethelyiségben valami felújítás, és akkor írtak nekem több helyről is, hogy tudok-e róla, nézzek utána, hogy nehogy eltűnjön az a neonreklám, úgyhogy szerencsére így vannak ilyen őrszemeim.
0: Meg te magad is az vagy.
1: Igen. Csak hát nem tudok mindenhol ott lenni, de... Igen.
0: Hát figyelj, lélekben ott vagy a neonok mellett.
1: Igen, abszolút.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további sikeres munkát, neonmentést kívánok.
1: Én köszönöm szépen.
0: Patkos Luca, tervezőgrafikus volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma is sok lesz a napsütés. Az árdéstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befucsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árréstop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árértékarány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszéléseinek kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében lezárták a félútpályát, mert csatornát javítanak. A váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A 22. kerületben a Dévény utcában a Háros utca közelében vízvezetéket javítanak, itt a félútpályát lezárták. A 141-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Dévény utca és a Veselényi utca megállót a Savoya Park felé. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától a Viola utcát lezárták a Mester utca előtti szakaszon. A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégén a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell készülni. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, illetve az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Szeptember 23-a van, szerda reggel, nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. A Nyitány a mai napon is elindult, és egészen 10 óráig rádiózhatunk együtt. A Klasszik Rádió 92.1-en a Nyitányban nagyszerű beszélgetések érkeznek, egyébként csupa koncertre fogom meghívni önöket. Először a reggeli express rovatban a budapesti Vonósok koncertjére, ugyanis Alma és Fája, Berec András és Berec Mihály közös koncertjére kerül sor. Ez a sorozat már régóta tart, most pedig szeptember 27-én a Budapest Music Center koncerttermében Berec Mihály zongoraművész és édesapja, Berec András Kossuth díjas énekes és mesemondó találkozik a színpadon a budapesti Vonósokkal. Az este középpontjában Haydn két ritkán hallható zongora versenye áll. Erről beszélgetek Berec Mihállyal. Majd aztán a Fővárosi Nagycirkuszba hívok mindenkit, hiszen a Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a közönségét. Október 3-án a klasszikus cirkuszi zenétől a filmzenén, musicaleken, jazzen és rockon át egészen a nagyévű modern slágerekig csendülnek fel a dallamok. Neves előadó művészek, valamint táncos és artista produkciók teszik felejthetetlenné az estét. A cirkuszban a zenekar általában a háttérből a magasból figyeli, és kíséri a lélegzetelállító mutatványokat. Most azonban a zenészek kilépnek a fényre, birtokba veszik a porondot, és megmutatják személyesebb arcukat a nagy közönségnek. Erről beszélgetek Szakál László zongoristával, zeneszerzővel, a Fővárosi Nagycirkusz állandó zeneszerzőjével és zenekarvezetőjével. 9 óra után pedig a BMC-be hívok mindenkit. 300 évvel bemutatója után is meglepően friss és mai Georg Philipp Telemann Pimpinone című komikus intermezzója, amely szeptember 26-án a Budapest Music Center koncerttermében lesz hallható. A három részes zenés történet egy különleges házasság történetén keresztül mutatja meg a hatalmi játszmákat, a férfi és női szerepek változását, miközben tele van humorral és iróniával. A darab eredetileg egyébként Handel egyik operájának a közjátékaként született, de hamar önálló sikerré vált. A vendégem Bene Róza lesz, junior prima díjas csemballó művész, aki egyben az előadás zenei vezetője és csemballistája is. Ezekkel várok tehát mindenkit a következő 3 órában. Most viszont induljon el a mai műsor Antonio Vivaldi C-dur koncertójának a 3. tételével a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útra való érkezik, és a visszarendeződés még mindig a témakörünk. És a mai napon Paulo Coelho, a kortárs irodalom egyik legmeghatározóbb alakja, lesz a segítségünkre, aki elképesztő életutat járt be a világhírig. Könyvei több mint 320 millió példányban keltek el világszerte, ám kevesen tudják, hogy élete tele volt drámai és megdöbbentő fordulatokkal. Íme a legérdekesebb tények a zarándok író életéből. Tinédzserként író akart lenni, de mérnöknek szánt szülei ezt az őrület jelének tekintették, ezért 17 és 20 éves kora között háromszor záratták elmegyógyintézetbe, ahol a brutális elektrosokkos kezeléseket is kapott. A 70-es években tagja volt egy kormányellenes baloldali föld alatti mozgalomnak Brazíliában. A katonai diktatúra emiatt letartóztatta, börtönbe zárta és súlyos fizikai kínzásoknak vetette alá. Fiatalon pedig beutazta a világot, mint hippi. Később sikeres dalszövegíró is lett, és bizony egy brazil rockstárral közösen írt dalokat is. Élete 1986-ban vett teljes fordulatot, amikor gyalog megtette a 830 kilométeres zarándok utat, az El Caminót. Ez az élmény inspirálta első sikeres könyvét, egy mágus naplóját. Majd aztán egy Guinness rekordról is be kell számolnom Paulo Coelhoval kapcsolatosan. Az Alkimista című regényével bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Ő a legtöbb nyelvre lefordított élőszerző, főműve már több mint 80 különböző nyelven érhető el. És a Valkűrök című regénye mögött valós események állnak. Feleségével 40 napot töltöttek el egy sivatagban, hogy az író kapcsolatba léphessen az űrangyalával. És bizony van magyarországi kötődése is, ugyanis 2005-ben a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége volt, ahol átvehette a Budapest nagy díjat. Na de hogy ő mit gondol a visszarendeződésről, ez jön a folytatásban. Hosszabb ideig tartott, míg odaértem, mint a többieknek, és sokszor egyedül kellett mennem, de csak úgy tudtam befejezni az utat, hogy tiszteletben tartottam a saját ritmusomat.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Berecz Mihály junior prima díja zongora művészt. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm, Nóra, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy koncertre hívjuk meg természetesen a hallgatókat. Különleges koncerttel folytatódik a Budapesti Vonósok Alma és Fája sorozata. Szeptember 27-én a Budapest Music Center koncerttermében Berecz Mihály zongora művész és édesapja Berecz András Kossuth díjas énekes és mesemondó találkozik a színpadon a Budapesti Vonósokkal. Az este középpontjában Haydn két ritkán hallható zongora versenye áll. De mindjárt beszélgetünk konkrétan koncert a programjáról is. Ugye érdekes, hogy voltatok már többször színpadon együtt, egy ilyen közös koncert azért nem meglepő a ti életetekben, de már pontosan ismeritek egymás művészi világát is, és azt is, hogy hogyan működtök együtt a színpadon. És miben lesz más ez a koncert?
2: Én édesapám mesélyén nőttem föl, és hát nagyon korán, én 3 évesen már együtt álltunk a színpadon, akkor ütőgardonoztam a Petőfi Sándor csarnokban. Én úgy gondolom, nekem az egyik legszebb dicséret, ezt párszor kaptam közönségtől, amikor azt mondták nekem, hogy én is mesélek a zongorajátékommal. Úgyhogy az ő meséből, ő beszédjéből és énekéből rengeteget tanulok, inspirálódok, és hát már az is sok szép emlékem van, ahogy valamit játszok Bartókot, ő pedig ott ül velem szembe a színpadon, és hát az, hogy is mondjam, engem is visszarepít gyermekkoromban. És ahogy elmondtad, mi általában más formációban, általában Bartók és a népzenek köré építjük fel a közös műsorainkat, és sokszor bátyám István is táncol, vagy öcsém énekel, és most pedig ez számunkra is új, hogy a Budapesti Vonósokkal készülve Haydn lesz a középpontban.
1: Elkezdtétek már a közös próbát, vagy te próbálsz azért most jó ideje, hiszen azért Haydnnek a G-dur és az F-dur zongora versenye nem a legkönnyebb, ugye?
2: Nem, és hát Haydn erről mindig kihívás, tehát számomra az egyik legkedvesebb zeneszerző. Azt azért róla el kell mondani, hogy nyilván nagy tudású billentyűs játékos volt, viszont nem volt igazán virtuóz, tehát Mozarthoz és Beethovenhez képest. Ő neki hát eleve nem írt annyi zongoraversenyt, és más funkciójuk ezek a zongoraversenyek, de maguk a hangszerek is nem tudjuk pontosan ellenőrizni, hogy csembalóra, fortepianóra írottak, nem egészen egyértelmű, egyébként valószínűleg inkább csembalóra írottak ezek a művek, és nincsenek benne fúvósok, ezek vonós kíséretes művek, lehet, hogy picit ez is az oka, hogy ma ritkán szólalnak meg ezek a művek, ritkán van szerencsé az embernek olyan kiváló együttessel, vonós együttessel egy színpadon állni, mint a Budapesti Vonósok. Ezért is nagyon várom, még nem volt szerencsém velük próbálni, azt majd a koncert előtt. Hát egyedül én már nagyban gyakorlom, a G-durt játszottam egyszer, de most fogom először, úgyhogy nagyon várom.
1: És édesapáttal a közös próba, vagy azt már átbeszéltétek, hogy hogy fog történni?
2: Nem, hát amit róla tudni kell, hogy ő mindent megtervez előre, de aztán a színpadon nagyon sokszor egészen más történik. Ez sokszor mi is megtapasztaltuk, amikor fölépítettünk egy műsort, aztán ő valamit megérzett, aztán az egész műsor sorrendje megfordult, úgyhogy résen kell lenni. Most nála az alap nagyon sokat foglalkozik zenefilozófiával, meg a zene eredetéről, ezzel kapcsolatos mesékkel, történetekkel is fog többek között készülni, de hogy még mi lesz, az teljesen meglepetés számomra is, az is lehet, hogy számára is. Úgyhogy ki fogja egészíteni, úgy gondolom, a mi zenénket, és talán válaszolni is fog rá. Egy ilyen különös párbeszéd fog köztünk kialakulni.
1: Szeptember 27-én lesz a Budapest Music Center koncerttermében a Budapesti Vonósok Alma és Fája sorozatának, tehát a koncertje. És ugye említetted, Haydn nem lehetett tudni, hogy mire írta pontosan, úgyhogy most szerintem az meg egy izgalmas és érdekes kérdés, hogy te milyen hangszert választottál erre az estére, mint fogsz játszani?
2: Modern hangszeren fogom játszani Steinway-en. Játszottam természetesen korabeli hangszereken is Haydn zongora versenyt, főleg a D-durt. Én úgy gondolom, hogy hát igazából bármi, és abban a korban is, amilyen hangszer elérhető volt, azon szólaltak meg ezek a művek. Haydn azért is nem írta oda kifejezetten, hogy milyen hangszerre kéri ezeket a műveket. Úgyhogy egy modern zongorán fog megszólalni. Természetesen alkalmazkodni kell, hiszen nem lehet ugyanúgy hozzáállni, mint egy Bartók műhöz, de szerencsére ez a több évnyi múlt, nekem is a korabeli hangszerekkel való ismerkedésbe, ez azért valamilyen szint kifejezetten inspirációt nyújt, hogy hogy kell akár egy más modern hangszeren is megszólaltatni egy ilyen művet.
1: A budapesti vonósokkal volt-e már lehetőséged játszani, illetve most ezen a koncerten mi fog még elhangozni?
2: Volt szerencsém velük játszani, és az egyik legkedvesebb élményem volt egy lelkes, fiatalos, örömteli csapat, akik szenvedélyesek a zenében, és hát Pilc János fantasztikus kamarazenész, akiket egyrészt egyik jó barátom a Keller Andrással együtt a Keller Quartetbe beutazta az egész világot, és fantasztikus felvételeket készítettek. Úgyhogy velük öröm a közös munka, velük kísérletezni is lehet, újakat is felfedezni, úgyhogy igazi kamarazene lesz, és alig várom, hogy halljam a koncert többi részét, amit ők fognak játszani, a kiséjzenét, mi egy nagyon jól ismert mű, viszont az ő előadásukban biztos vagyok benne, hogy új köntösbe fog öltözni, illetve Veres Sándor négy erdei táncát, aki Bartók és Ligeti között helyezkedik el, talán így stílusban. Sajnos nem játszak eleget a műveit, úgyhogy nagyon várom, hogy az ő zenéjét is, mert eddig bármit hallottam tőle, az különös eredetinek hatott, úgyhogy biztos nagyszerű lesz az is.
1: Közben még az jutott eszembe, hogy ugye azt is olvashattuk, hogy az nagyon ritka, ha egy szólista egyetlen estén két versenyművet is megszólaltat, viszont most ugye ez fog megtörténni. De miért olyan ritka? Mi az oka ennek?
2: Talán időben is, általában a zenekaroknak, amikor belültes koncertjük van, mindig megszólal egy nagy mű a második részben, és ezért ritkán van lehetőség arra, hogy két versenyművet is eljátszunk. Ezek a versenyművek rövidek egyébként, tehát 20 percnél egyik se több, és szerintem nagyszerű meghallgatni az egyik egy picit korábbi, másik későbbi. Nyilván felépítésben hasonlítanak, de a G-dur én úgy gondolom, hogy egy merészebb versenymű, és abban pedig már ezek a magyarosabb elemek, ami a D-dur a híres versenyműbe, ugye egyértelmű ott ez a magyaros ungaréze finále, de ennek a G-durnak is a harmadik tételben is hallunk egyfajta magyar cigányzene inspirációt, úgyhogy örülök, hogy mind a kettő mű most így egymás mellett megszólaltat. Tehát úgy gondolom, hogy ez a közönségnek is érdekes lett, de ez nekem is ugyan nagy élmény így ezt a két művet összehasonlítani, meg így ismerni jobban.
1: A hallgatók pedig nézők ki avanzsálódhatnak, és meghallgathatják ezt a koncertet, hogyha ellátogatnak szeptember 27-én a Budapest Music Center koncerttermében, hiszen különleges koncerttel folytatódik a budapesti vonósok Alma és Fája sorozata, Berecz András és Berecz Mihály közös koncertjére kerül sor a budapesti vonósokkal, és ezután neked mi minden fog még történni? Mennyire lesz nyugodt, laza a következő pár hónapod?
2: Következő pár hónap tapasztalatom alapján sose nyugodt és laza.
1: Igen, szeptember kicsit időzőjelbe kérdeztem.
2: Igen, mindig sűrű, de hát én azt nagyon élvezem most, hogy a Goldberg variációk vár rám, még most szeptemberben, októberben, ezt többször lesz alkalom eljátszani, most Ausztriában fogom játszani, de játszom Angliában is, Svájcban is, és végül a Zeneakadémia nagy termében, október 28-án, amit szintén nagyon várok, illetve egy különös mű, Hindemith Fir Temperamente című balettjébe fogok játszani Toulouse-ban. Ez pedig egy zongora verseny tulajdonképpen, zongorára és vonózenekarra írott mű, de balettal. Úgyhogy még sose játszottam balettal, úgyhogy ezt nagyon várom, és Toulouse meg egy fantasztikus város, úgyhogy két hétig ott leszek.
1: Ez nagyon izgalmas.
2: Főleg ezek várnak.
1: A budapesti vonósok koncertjével kapcsolatosan minden információt megtalálnak a budapestivonósok.hu oldalon, ha pedig arra kíváncsiak, hogy téged hol láthatnak, hallhatnak, akkor pedig a mihályberec.com oldalt ajánlom, és kívánom, hogy mindegyik koncertteltház előtt zajlódjon.
2: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Berecz Mihály junior primadíja zongora művészt hallhatták.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig hozok még néhány programajánlatot. Pénteken Szulák Andrea és Weiss Viktor az Orfeumban Elszökik a nyár címmel közös koncerttel búcsúztatják a nyarat. Az este egyben Weiss Viktor Orfeumos Klub koncertsorozatának őszi folytatása, amelyben ezúttal először lép fel a színpadra Szulák Andrea. A műsor középpontjában a magyar könnyűzene emlékezetes dalai állnak, köztük Cserháti Zsuzsa és Máté Péter szerzeményei. A koncert címét és az ő legendás duettjük, az Elszökik a nyár adta, amelynek hangulatát Szulák Andrea és Weiss Viktor saját előadásmódjával idézi meg. 13. alkalommal rendezik meg a Skandináv Filmfesztivált a budapesti Art Plus Cinemában. Egy héten át jövő szerdáig a legjobb kortárs északi filmekből válogathat a közönség, köztük 4 premier előtti alkotással. A program egyik kiemelt filmje a Cannes-ban aranypálmát nyert Fjord. De látható lesz többek között a Szülői felügyelet, az Erőd és a Szerelemre szomjazva is. A friss filmek mellett korábbi skandináv sikerek, köztük a Még egy kört mindenkinek és a Szomorúság háromszöge is visszatérnek a vászonra. A fesztivál filmjeit eredeti nyelven magyar felirattal vetítik. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak ezen a jeles szeptember 23-i reggelen. Ma hajnalban hivatalosan is beköszöntött a csillagászati ősz, a nappal és az éjszaka hossza egyforma lett. Térségünkben változóan felhős éggel indult a nap, a korai órákban 12 fokot mérhettünk. A reggeli hűvös miatt feltétlenül tegyenek egy könnyű bőrdzsekit vagy vékony kabátot a vállukra. A kalendárium szerint Tekla napján, ha tiszta az idő, hosszú és kellemes vénasszonyok nyarára számíthatunk. Bár a reggel csípős, az igazi fagyoktól messze vagyunk, nem úgy, mint 1902-ben, amikor ezen a napon mindössze 1 fokig emelkedett a nappali csúcshőmérséklet a fővárosban. Szép napot és jó munkát kívánok!

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt, és bizony 3:48 előtt járunk. A mai napon van az őszi napéj egyenlőség, a csillagászati ősz kezdete. Őszbe csavarodott a természet feje. A csillagászati ősz szeptember 23-án kezdődik. Ettől kezdve a nap a baktérítő felé távolodik az egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel. Ezért az északi feltekén rövidülnek és hűlnek a nappalok, közel a tél. A meteorológiai ősz Európában már szeptember elején beköszönt. A régi kelták és a kínaiak viszont már augusztus elején megülték az ősz kezdő ünnepét. Náluk az őszi napi egyenlőség napja az évszak zenítje, annak eszmei közepét foglalta el. A kínai naptárban például az ősz augusztus 7-én kezdődik és november 6-áig tart, s az ősz pont az évszakot majdnem pontosan 2x1,5 holt hónapra, 46, illetve 44 napra osztja. A kínai és a japán őszt a krizantém ünnepek aranyozzák be. Ez a virág, amelyet Európa csak a 18. század végén ismert meg, a japánok és a kínaiak őszi rózsája volt. Nyílásának ideje miatt e gondolatot Európa is átvette, így lett a krizantém ősz szimbólum, a temetők halottak napi dísze nálunk is. És bizony itt Magyarországon, ugye mi úgy szoktunk erre az időszakra hivatkozni, amelyben most vagyunk, hogy a vénasszonyok nyara, amely az ősz elején jellemzően szeptember közepétől október első feléig tart, visszatérő, kellemesen meleg, napos időszakokban létezhetünk. Jellemző rá, hogy reggelente hűvös és párás a levegő, de délutánra kitisztul az ég és felmelegszik a levegő. A népi eredetű név egyébként onnan származik, hogy a hűvös reggelek után az idősasszonyok régen kiültek a ház elé a napra melegedni, vagy a levegőben szálló vékony pókhálókra, pókfonára utal, ami olyan, mint az öregasszonyok fonala. Más néven egyébként indián nyárnak is nevezik. Ebben vagyunk most éppen benne. De hogy a folytatásban mi érkezik, már is mondom. Jacques-Christopher Nodot, Émol fuvola versenyének az első tétele. A Capella Savaria előadásában fuvolán közreműködik Németh Pál.

0: A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt. Hamarosan 8 óra lesz, de a legfrissebb hírek előtt szerintem most is nyissuk ki bizony a napi kalendáriumunkat. Minden Tekla nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk. 1846-ban ezen a napon felfedezték a Neptunusz bolygót, míg 1962-ben első koncertjét adta az Omega együttes a Mű Egyetem Hess András téri kollégiumában. 1965-ben az Ikarusz székesfehérvári üzemegységében elkészült az első alumínium autóbusz, 1972-ben pedig Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 100. évfordulóján emlékművet avattak a Margit szigeten. 1984-ben pedig bezárt a kapuit az 1961. augusztusában megnyílt Budai Ifjúsági Park a fővárosi fiatalok nyári zenés szórakozó helye. Most pedig a születésnaposok érkeznek. Euripidész, görög tragédia költő, szeptember 23-án született, csak úgy, mint Robert Bosch, német nagyiparos, valamint Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő. Leghíresebb műve a Vörös Pimpernel, a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. De Richter Gedeon gyógyszerész, az első magyar gyógyszergyár megalapítója is a mai napon született. Nem csak sikeres kutató, hanem kiváló szervező, vállalatvezető is volt. Tervszerűen építette ki nemzetközi kapcsolatait, export stratégiáját. 5 kontinenst átfogó ügynöki hálózatot hozott létre, 10 külföldi fiókvállalatot alapított. És természetesen, ahogy oly sok gyárnál a II. Világháború, a zsidó üldözések kerékbe törték a vállalat fejlődését, és ezzel megpecsételték Richter Gedeon sorsát is. De a mai napon látott még napvilágot Gundel Károly, vendéglős és gasztronómiai munkák írója. 1900-tól Svájc, Németország, Anglia és Franciaország leghíresebb vendéglőiben tanulta a mesterséget. 1910-ben átvette a Városligeti Van Petits vendéglőt, 1920 és 25 között pedig a Royal szálló, 27-től a fővárostól átvett Gellért szálló éttermeinek a bérlője volt. Gasztronómiai könyvei a legjobb és legismertebb ilyen tárgyú munkák közé tartoznak, idegen nyelvű munkáival, szakácskiállításokon és bemutatókon népszerűsítette a magyar konyhát és fellendítette az idegen forgalmat. A magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető egyénisége volt. Gundel Károly étterme az 1939-es New York-i világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos étterme volt. A Gundel vendéglő nagyobb, jobb hírverést biztosít Budapest számára, mint egy hajórakomány, turista prospektus, írta ekkor a New York Times. Na de nézzük, hogy kik születtek még a mai napon. Móricz Virág regényíró, Móricz Zsigmond leánya, Kónya Sándor operaénekes tenor, Lakatos Iván, Balázs Béla díjas filmrendező operatőr, Dalos György költő, író, műfordító, történész, G. Horváth László, József Attila díjas műfordító, Bán Zsófia, József Attila és Balassa Péter díjas irodalomtörténész, író, Vince László, Ybl Miklós díjas építész, Kőszegi Ákos, Jászai Mari díjas színművész, Szabó Dezső, Munkácsi Mihály díjas képzőművész, fotóművész, illetve Cseke Katinka, színésznő is a mai napon ünnepel. Én pedig minden mai ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánok.
1: Következik Karl Orff, Carmina Burana, In Taberna. Előadja a Budafoki Doknányi Zenekar, karmester Hollerung Gábor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is sok lesz a napsütés. Új központi környezetvédelmi hatóság kezdi meg munkáját januártól. Az árrésstop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befucsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben. Az árrésstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrésstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrésstop kivezetését. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. A dél-koreai elnök az észak-koreai atomprogram befagyasztását javasolta az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Szöul támogatja, hogy kössenek megállapodást, majd kezdjék meg az ország atomfegyvermentesítését. Pyongyang a nukleáris leszerelést indítványozó felhívásokat az alkotmányos rend elleni támadásnak tekinti. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban, egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált, állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek. Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban lassú az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán a városközpont felé. Telítettek a sávok az M3-as autópályán is a bevezető szakaszon, a Szerencs utca előtt, az M5-ös autópályán az autópiactól, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Torlódásra kell készülni a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Váci úton a Fóti útnál. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között ma napközben szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé karbantartás miatt, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot. A 7-es és a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele. Szeptember 23-a van, szerda reggel 8 óra elmúlt 5 perccel. Johannes Brahms első címmel szimfóniájának a harmadik tétele érkezik már is, de ebben az órában meghallgatjuk még Johann Sebastian Bach G-moll fantáziájából egy részletet, illetve felcsendül még Handel koronázási himnuszából is egy részlet. És ebben az órában a Fővárosi Nagycirkuszba hívok mindenkit, hiszen a Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a közönséget. Október 3-án a klasszikus cirkuszi zenétől a filmzenén, musicaleken, jazz és rockon át egészen nagyívű modern slágerekig csendülnek fel dallamok. Neves előadó művészek, valamint táncos és artista produkciók teszik felejthetetlenni az estét. Egy picit közelebbről is megismerkedhetnek a Fővárosi Nagycirkusz zenekarával. És erről beszélgetek a hangjelek rovatban Szakán László, zongorista zeneszerzővel, aki a Fővárosi Nagycirkusz állandó zeneszerzője, és emellett a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának a vezetője is. Tartsanak velünk, ha tehetik!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: A Hangjelek rovat mai vendége Szakál László, zongorista, zeneszerző, a Fővárosi Nagycirkusz állandó zeneszerzője, valamint a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának a vezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, mindenkit köszöntök szeretettel.
1: Remélem, hogy így már tudják, hogy hova fogjuk meghívni a hallgatókat, na de hogy milyen különleges eseményre, erről fog szólni a következő jó néhány perc. A Fővárosi Nagycirkusz zenekar a különleges zenei utazásra invitálja a közönséget október 3-án a klasszikus cirkuszi zenétől, a filmzenén, a musicaleken, a jazzen és a rockon át, egészen a nagyívű modern slágerek így csendülnek fel, dallamok, úgyhogy erről a koncertről beszélgetünk. A zenekar általában ugye az artisták mögött, a háttérben, fent a karzaton vannak jelen, most viszont főszereplővé válnak. Milyen érzés zenekarvezetőként kiléptetni a zenészeket a porondra, és megmutatni azt az arcukat, amit a közönség eddig kevésbé láthatott?
2: Köszönöm a kérdést, nagyon jó érzés, megtisztelő dolog, és nagyon jól esett Fekete Péter főigazgató úrnak ez az ajánlása, hogy csináljunk egy ilyen estet, hogy valóban a zenekar mindig a háttérből, a sötétből figyel és játszik, és hogy egy picit adjunk fényt a zenekarnak, tegyük be őket a porondra. Tehát ez egy különleges helyzet lesz, most egy 3 lépcsős dobogón az egész zenekar a porondban fog helyet foglalni, és koncertszerű élményt fogunk nyújtani, de természetesen nem fog tudni kimaradni, meg hát nem is szeretnénk, hogy kimaradjon a cirkusz varázsa, tehát lesznek azért artista számok, meglepetések, de visszatérve, hogy milyen érzés, nagyon jó érzés, és hát izgulunk, és nagyon készülünk. Mert van egy megszokott szerepkörünk, ugye már 11 éve vagyok itt lassan, megszoktuk, hogy mi ott fönt onnan kísérjük az előadásokat, és most ez egy más helyzet. Hiába a hazai pályán vagyunk, de érezzük, mindenki érzi, hogy itt most ez egy megtisztelő pillanat, főszerepet kapunk, beülünk a Rivalda fénybe, egy más minőség, akárhogy is, és jó érzés, mindenki izgatott, és nagyon várjuk.
1: Az Életünk Zenéje koncert lesz az, amely ugye október 3-án este lesz majd a Fővárosi Nagycirkuszban, és hát rengeteg zenei műfaj mutatkozik meg. De hát én egyébként ezen azt kell, hogy mondjam, nem csodálkozom, hiszen azért rengeteg műfajban kell nektek járatosak lennetek. Ha mondjuk ugye te megírsz egy-egy darabot egy-egy előadáshoz, akkor annak is ugye van egy hangulata, van egy stílusa, de amikor mondjuk jönnek külföldi vendégek, és ők mondjuk valamiért szeretnének, akkor meg egy másikban kell megtalálnotok magatokat. Ebből válogattok, vagy valami teljesen más műsort fogtok összerakni?
2: Válasz is, és valóban ez a lényeg, amire most itt rátapintottál, hogy a zenekar sokszínűségét kívánjuk megmutatni. Hiszen ez a munka ezt kívánja meg. Az egyik artista egy teljesen modern zenével készült, és már évek óta készíti a produkcióját, és az a zenével jön, a másik másikkal. Nagyon-nagyon sokféle zenével, zenei stílussal kell tisztában lennünk, és ez egy nagy érték. Így az évek alatt mindenféle stílus eljutott hozzánk, úgyhogy azt kell mondanom, hogy pont ez volt az ötlet, ez adta az ötletet, hogy ezt egy picit megmutatni egy ilyen zeneközpontú műsorban. A teljesen klasszikus zenétől, tehát Vivaldi is lesz, Bartók, román népi táncok, nem akarom lelőni a poénokat, de teljesen klasszikus zenétől kezdünk, és hát a legmodernebb Brecker Brothers és társai, szóval nagyon komoly jazz lesz. Szóval lesznek újdonságok is, de lesznek természetesen olyan számok, amiket már hallott a közönség, és hát az elmúlt 10 évben nagyon szép együttműködés alakult ki, például a Budapesti Operett Színházzal. Fantasztikus énekesek jönnek hozzánk, akikkel korábban a saját darabjainkban már együtt dolgoztunk. Énekelni fog Szomor György, Nádasi Veronika a musical részlegét a műsornak. Ők fogják szépen domborítani. Szóval belevágtunk néhány új dologba, izgalmas új dologba, és azért a kedvenceink közül is válogattunk. Meg hát megpróbáltuk nagyon színesre felépíteni az egészet. Ami talán még különlegesség, hogy nem csak mi leszünk színpadon, a zenekarunk minden tagját kicsit meg akarjuk mutatni. Mindenki választhatott magának egy szólódalt, amit ő választotta ki, hogy ő azt szeretné ebben az 5 percben a Rivalda fényben előadni, és a többiek azt természetesen készséggel szívesen betanulták, ha új darabról van szó, illetve lehetett beemelni külsős kollégát, úgyhogy kiegészülünk kérem szépen vonós négyessel, jön hozzánk pluszban egy tuba, pluszban egy fuvola, izgalmas színe, sőt, még 25 tagú gyerekkórus is meglepetés, most már így nem meglepetés, de a harmonikickor Varga Dávid vezetésével ők is színesítik az estét.

0: Úgyhogy nagyon-nagyon izgatottak vagyunk, és nagyon szép lesz.
1: Elhiszem. A Fővárosi Nagy Cirkusz zenekarát tehát sosem láthatjuk elől, viszont a tagokról sem tudunk szerintem túl sokat, úgyhogy így most jöjjön egy olyan rész, ahol bemutatod őket röviden.
0: Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen zenekarban játszhatom, akik így az évek alatt ide kiválogatódtak és összejöttek. Most nem tudom sorrendbe tenni, de így aki a legrégebb óta itt van közülünk, Olá Antal, és fantasztikus szaxofonos. Tényleg olyan különleges szolisztikus képességekkel, gyönyörű színekkel, akár a szoprán szaxofonon, akár a tenor szaxofonon, gyönyörű ívek, mélység, zseniális szólók. Nagyon boldog vagyok, hogy egy nagyon modern, nagyon erős számot választott. Majd hallgassák meg, nagyon-nagyon-nagyon ajánlom. Van egy oszlopos tagunk, Fehér Géza, fantasztikus gitáros. Borzasztó mélység, zenei érzékenység. A rock, a jazz, igazából Géza annyira muzikális, hogy neki nem kell aranzsot írni. Tehát meghallgat egy bármilyen számot, és a második, harmadik lejátszásnál olyan gyönyörű gitár szólam van benne, hogy elolvadunk. Nagyon nagy értéke a zenekarnak. Itt van velünk Babindák István, egy frissebb szerzemény, ő még csak 3 éve van velünk, szintén fantasztikus virtuózitás, olyan gyönyörű klarinét hang, hogy amikor népdalt játszik, akkor az embernek könnyűlik a szemébe. Az a különlegessége, hogy nagyon eklektikus a tudása, tehát a népzenét autentikusan játsza, klasszikus zenébe gyönyörű hangon játszik, és hát eszeveszett jazzklarinétos és altszaxofonos. Úgyhogy ő egy nagyon sokoldalú, hiszen ez kell is ide egyébként. És a legújabb szerzemény, akit nagyon kiemelnék, Baranyi Zoltán, hegedű művész, fantasztikusan dús, gyönyörű hangon játszik, úgy, ahogy én nagyon szeretem, és mind a népzenét, mind a klasszikust, de a könnyedebb stílusokban is tökéletesen megtalálja a helyét, és itt ez nagyon nehéz, ugye 10 vagyunk, hogy, és nem mindig minden van tökéletesen leírva. Tehát van, amikor azt mondom, hogy uraim, ennyi van, tegyük hozzá, műhely munka, és ehhez az kell, hogy hallgassuk, hogy ki mit csinál, és mindenki találja meg a helyét, és tegye bele önmagát. És ettől van egy ilyen különleges varázsa a zenekari összképnek. Na még mondok egyet, Abbas Murád. Murád rengeteget segít hangszerelésben, mindenben, kiváló harsonás, ő is a klasszikus zenében is otthon van, és hát természetesen a big bandben, jazz funkban, úgyhogy nagyon jól lehet rá támaszkodni, és sajnos nagyon hiányzott, évekig nem volt harsona, és most végre egy fél éve itt van velünk, úgyhogy neki nagyon-nagyon örülünk.
1: És téged se felejtsünk ki. Ugye mind billentyűs vagy jelen a zenekarban, és zenekarvezetőként. Te hogy érzed magad, illetve rólad, vagy neked milyen visszajelzések érkeznek?
0: Először is én nagyon büszke vagyok arra, hogy tulajdonképpen sikerült hangszeres tudásban annyira magasra vinni a lécet, hogy én itt csak tanulhatok a többiektől. Tehát nagyon szépen tudjuk egymást húzni előre. Nagyon izgalmas az, hogy például a stílusismeret. A Duka Tibit nem említettem, a bőgősünket, aki basszusgitáros. A popzenétől a mai, talán azt mondom, hogy a 20. századi könnyű zené, a teljes 20. század összes létező stílusa annyira megvan neki, hogy csak kapunk egy nem teljesen stílusűen megírt kottát, ő már a második ütemben állj, itt nem így van, és minden a helyére kerül. Van, amikor sietve dolgozunk, és nincs mondjuk 100%-osan megcsinálva a partitúra, és ilyenkor ez nagyon nagy segítség, egy ilyen széles stílusismereti bázis. Kétfelé bontanám, amikor saját szerzeményen dolgozunk, akkor nagyon érdekes, hogy az a folyamat, hogy ugye már megismertük egymást, tehát nagyon szép az, hogy ami az én fejemben megszületik, én már eleve úgy gondolom el, hogy a konkrét személyek, akik játszani fogják, tudom, hogy ott milyen frazír lesz, hogy fog emelkedni a dolog, úgyhogy így nagyon-nagyon jó így dolgozni, és azt remélem, hogy a zenészeim is nagyon szeretik a közös munkát. A végeredményt azt mindig nagyon szeretik, és hát a közönség is szeretni szokta. Szép dalok születtek az elmúlt 10 évben, és büszke vagyok nagyon erre az együttműködésre az Operett Színházzal. Volt nálunk vendégszerepelni a Budapesti Operett Színház társulata, aztán mi is voltunk náluk, és közösen játszottunk az Operett Színház zenekarával, illetve a művészeikkel, és ez is egy nagyon jó mérföldkő a zenekarunk az életében.
1: A Fővárosi nagycirkusz.hu oldalon vagy az fnc.hu oldalon is megtalálnak minden pontos információt. Már is folytatjuk a beszélgetést a Hangjelek rovatban, a vendégem Szakán László, zongorista, zeneszerző, a Fővárosi nagycirkusz állandó zeneszerzője és a Fővárosi nagycirkusz zenekarának a vezetője.

0: Folytatódik a hangjelek rovatunk. A vendégem Szakál László, zongorista zeneszerző, a Fővárosi Nagycirkusz állandó zeneszerzője és a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának a vezetője. Ugyanis a Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a közönséget. Október 3-án a klasszikus cirkuszi zenétől, a filmzenén, musicaleken, jazzen és rockon át egészen a nagyívű modern slágerekig csendülnek fel a dallamok. Neves előadó művészek, valamint táncos és artista produkciók teszik felejthetetlenné az estét. A cirkuszban a zenekar általában a háttérből, a magasból figyeli és kíséri a lélegzet elállító mutatványokat, most azonban a zenészek kilépnek a fényre, birtokba veszik a porondot, és megmutatják személyesebb arcukat a nagy közönségnek. Bemutatkoznak a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának kiváló szólistái, valamint meghívott vendégeik, muzsikustársaik, barátaik. Folytassuk a beszélgetést Szakál Lászlóval, a zenekar vezetőjével. A cirkuszban a zene különleges kapcsolatban van a mozgással. Egy-egy ritmus vagy zenei váltás egészen más érzelmet adhat egy artista produkciónak, és ahogy mondtad, vendégek is érkeznek, és én azt gondolom, hogy azért ezt sem fogjátok kihagyni, természetesen úgy, hogy a zenekar maradjon a főszerepben.
1: Igen, pontosan. Próbáltunk olyan artista produkciót találni, kerestem egy ékszert, egy koronát, és találtam, aminek olyan izgalmas a zenéje, hogy érdekes az, hogyha egy nagy zenekar van a színpadon, és a levegőben, szinte a zenekar fölött történik egy gyönyörű gurtni duett. Nagyon izgalmas két fiatal tehetség, ha mondhatom így, Andréka Lívia és Szántó Veronika fogják bemutatni a produkciójukat. Egyszer láthatta eddig mindössze a nagy közönség a Cirkuszok éjszakáján, hát ott én egyből beleszerettem ebbe a produkcióba, és ez egy epikus zenére fog működni, és ebben lesz a kórus is, timpani, egy izgalmas dolog, lelőjem a poént.
0: Szerintem nem, hanem október 3-án látogassanak el az Életünk zenéje a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának a koncertjére. És ez a nap, ez miért különleges, ez az október 3-a?
1: Egyrészt október 1-én van ugye a zenevilágnapja, ez csütörtökre esik, és mi most szereljük le a Mirázs produkciónkat, tehát az utolsó előadásunk az 27-én, vasárnap délután van. Eléggé nagy, hatalmas munka volt ezt beszerelni, ezt a rengeteg rekvizitet, amivel ez a produkció jár. Most teljesen kibontják, újra kell az egész zenekari állást föntről lebontani, lentre fölépíteni, másik hangrendszer, tehát tényleg egy koncertteremmé alakulunk részben, úgyhogy szükséges volt annyi nap. Megmondom őszintén, hogy az első ötlet az volt, hogy elsőjén lett, de nem mertük bevállalni, hogyha nem leszünk addig kész, és szombat este az tradicionálisan a Fővárosi Nagycirkuszban a premier időpont, az mindig a szombat este 7 volt, és akkor így jött az időpont, hogy a zene világnapjához legközelebb eső szombatot választjuk.
0: Október 3-a 19 óra. Még egy utolsó kérdés, mielőtt egy picit még kíváncsiskodnék a jövővel kapcsolatosan. Ha egyetlen gondolat vagy érzést kellene hazavinni a nézőknek az Életünk zenéje estéről, mi lenne az, amit szeretnél, hogy megmaradjon bennük?
1: Az lenne talán a legszebb, hogyha osztozni tudnának abban az örömben, ami a zenészeinknek az öröme, hogy ezt az estét így eljátszhatjuk a nézőknek. Szóval, hogyha meg tudjuk velük osztani ezt az élményt, és ez egy nagy közös örömzenélés, akkor én nagyon boldog leszek.
0: Október 3-ára hívtuk meg tehát a hallgatókat a Fővárosi Nagycirkuszba, Életünk zenéje a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának a koncertjére. Itt most közelről is láthatják a zenekar tagjait, és hát utána október 30-ától pedig egy pár előadás erejéig érkezik a Houdini 2 óra az örökké valóságból, és aztán a gömbtánc novembertől, amelyről hát én már most nagyon kíváncsi vagyok, hogy miről is fog szólni ez az előadás, de te elárulhatsz-e már valamit, vagy még minden szuper titkos?
1: Hát már gőzerővel dolgozunk a gömbtáncon is, ezért is izgalmas és intenzív most ez az időszak, mert párhuzamosan megy az előkészítése a koncertnek és a gömbtáncnak. A gömbtánc nagyon-nagyon, egy nagyon magas színvonalú produkció lesz. Steve Bohr rendezi egyébként, és nemzetközileg elismert nagyon-nagyon magas színvonalú artisták fognak érkezni. Én ugye a zenei vonatkozással dolgozom többet egyelőre. Itt is azt gondolom, hogy szép helyet kap a zenekar. Ezt se akarom lelőni, ezt a poént.
0: Semmiképpen.
1: Ami számomra bámulatba ejtő, hogy nem gondolná az ember, hogy egy ilyen egyszerű forma a gömb, hogy az hányféleképpen meg tud mutatkozni. Az a gömb az lehet egy levegőben, az lehet egy bolygó, egy leereszkedő rekvizit. A gömb akár egy dróton is végig tud gurulni. Szóval nagyon izgalmas, mindenféle létező, mindenféle formában megmutatkozik a gömb, és aztán nyilván lehet majd asszociálni a csillagrendszertől kezdve a földbolygón át. Szóval ez egy nagyon jó kis téma, és természetesen majd azért decemberre belecsempésződik a karácsony is.
0: Igen, ezt akartam, hogy vajon hógömb az megjelenik-e?
1: Az nem, az kimarad, de még beletehetjük.
0: Hát, ha van idő, és belefér, és ezt megtudhatják majd a hallgatók, hogyha ellátogatnak. November 7-től lesz látható, tehát ez a fantasztikus új előadás, de ígérjük a hallgatóknak, hogy előtte mindenképpen beszámolunk róla, és meghívjuk őket rá, és részletes információt hallhatnak majd. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy ez az egy koncert, ez a különleges koncert teltház előtt zajlódjon.
1: Köszönjük szépen! Nagy szeretettel várunk mindenkit a Teltház reményében.
0: A Hangjelek rovat mai vendége Szakál László volt, zongorista zeneszerző, a Fővárosi Nagycirkusz állandó zeneszerzője és a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának a vezetője.

Következik Giacchino Rossini, Bruschino úr, Nyitány. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar. Karmester Reiner Frigyes.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban lassú az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán a városközpont felé. Telítettek a sávok az M3-as autópályán is a bevezető szakaszon, a Szerencs utca előtt, az M5-ös autópályán az autópiactól, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Torlódásra kell készülni a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Váci úton a Fóti útnál. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között ma napközben szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot. A 7-es és a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érinti. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak ezen a jeles szeptember 23-i reggelen. Ma hajnalban hivatalosan is beköszöntött a csillagászati ősz, a nappal és az éjszaka hossza egyforma lett. Térségünkben változóan felhős éggel indult a nap, a korai órákban 12 fokot mérhettünk. A reggeli hűvös miatt feltétlenül tegyenek egy könnyű bőrdzsekit vagy vékony kabátot a vállukra. A kalendárium szerint Tekla napján, ha tiszta az idő, hosszú és kellemes vénasszonyok nyarára számíthatunk. Bár a reggel csípős, az igazi fagyoktól messze vagyunk, nem úgy, mint 1902-ben, amikor ezen a napon mindössze egy fokig emelkedett a nappali csúcshőmérséklet a fővárosban. Szép napot és jó munkát kívánok!

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt, és hamarosan 9 óra lesz, de a legfrissebb hírek előtt ilyenkor mindig hozok egy ma esti színház ajánlatot. Nagyon nehéz most is választani, hiszen a Rózsavölgyi Szalomban Hegyi Barbarát és Schneider Zoltánt láthatják a Vége című előadással, míg a Játékszínben a Hölgy Válasz című előadáson vehetnek részt, de én ma a Belvárosi Színházba hívok mindenkit a Csengetett Milord című előadásra. Akik szerették ezt a sorozatot, vagy szeretik a mai napig ezt a sorozatot, szerintem azoknak ez egy kötelező előadás. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával, két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000-beli életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniség, mint a ház urai. Fent és lent ellentétére épülő komédia sorozat után itt a színpadi változat is, amelyben az immár kultikus karakterek tovább űzik a szenvedélyeiket, ki a pénz, ki a szoknyák irányában. Ezt láthatják tehát a mai napon, és én biztos vagyok benne, ha ellátogatnak ma este a Csengetett Milord című előadásra a Belvárosi Színházba. Nagyon jól fognak szórakozni.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma is sok lesz a napsütés. Új központi környezetvédelmi hatóság kezdi meg munkáját januártól. Az árréstop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befucsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árréstop kivezetését. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. A dél-koreai elnök az észak-koreai atomprogram befagyasztását javasolta az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Szöul támogatja, hogy kössenek megállapodást, majd kezdjék meg az ország atomfegyvermentesítését. Pyongyang a nukleáris leszerelést indítványozó felhívásokat az alkotmányos rend elleni támadásnak tekinti. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban, egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált, állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek. Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontjában. Itt vezessenek fokozott figyelemmel, minden irányból torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedés Csepelen az Erdősor utcában a második Rákóczi-Ferenc út közelében, sávlezárásra készüljenek. Továbbra is lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Soroksári úton a Hentes utcától, a Rákóczi úton a Baross tértől. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a nyugati téri felüljáron befelé, illetve a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Torlódásra készüljenek a Budaörsi úton befelé végig, a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Margit hídnál déli irányban, illetve a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a városközpont felé. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között ma napközben szakaszos sávlezárással kell készülni aszfaltozás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
4: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok! 9 óra, elmúlt 5 perccel is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. Ebben az órában a Budapest Music Centerbe hívok mindenkit, hiszen 300 évvel a bemutatója után is meglepően friss és mai Georg Philipp Telemann Pimpinónet című komikus intermezzója, amely szeptember 26-án a Budapest Music Center koncerttermében lesz hallható. A három részes zenés történet egy különös házasság történetén keresztül mutatja meg a hatalmi játszmákat, a férfi és női szerepek változását, miközben tele van humorral és iróniával. A darab egyébként eredetileg Handel egyik operájának a közjátékaként született, de hát mint oly sok minden más is, ez is hamar önálló sikerré vált. Erről beszélgetek Bene Rózával, Junior Prima díjas csembaló művésszel, aki egyébként az előadás zenei vezetője és az előadás csembalistája is. Tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bene Róza, a junior témadíjas csemballó művészt. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm én is a meghívást.
1: 300 évvel a bemutatója után is meglepően friss, és mai Georg Philipp Telemann Pimpinone című komikus intermezzója, amely szeptember 26-án a Budapest Music Center koncerttermében lesz hallható, és ennek a koncertnek te, az előadásnak a zenei vezetője vagy, és a csemballistája is. Historikus előadásmód elkötelezett képviselője vagy, 3 évszázad billentyűs zenéjével foglalkozol, és több régi zenei együttesben is rendszeresen közreműködsz. Így a munkásságodban én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Telemann zenéje mennyire van jelen.
2: Telemann igazából már nyilván amióta barokkzenével foglalkozom, tehát egész fiatal korom óta közel áll hozzám, és alapvetően mindig azt éreztem nála, hogy egy elképesztően nagy mester. Ugye sokan tanulják, hogy a legnagyobb életművel rendelkező barokkmester, és ez így is van, és valahogy Bach mellett ez valami egészen elképesztően különleges jelenség, hogy milyen figyelmet irányít magára Telemann, hiszen legalább akkora mester, mint Johann Sebastian Bach. Nagyon jól érzem magam egyébként a Némes stílusban, és mindig nagy kedvel foglalkozom, mind a kis apparátusra írt műveivel, mint pedig a nagyobb apparátusra írt műveivel, amiben ugye zenekari szerepet tölthetek be a csemballó mellett. Alapvetően a felkéréseknek köszönhetem azt, amikor Telemannal foglalkozom, hiszen már azért egy jó ideje a szabadúszó művészi éveimet töltöm, illetve tanítói állásokban is dolgozom. Viszont alapvetően ez a Pimpinone Commedia dell'arte, szóval ez a vígopera, ez úgy talált meg, hogy a műnek tavaly volt a 300. évfordulója, és ezért kiválóan aktuális, hogy bemutassuk, és újra elővegyük, és egy kicsit így rátekintsünk erre a műfajra is, akár hogy Commedia dell'arte, illetve hogy rekonstruáljuk historikusan ezt a nagyon szórakoztató és frappáns művet.
1: Ez a mű ugye eredetileg egy opera közjátékaként született, és később önálló sikerdarab lett. Mi lehet szerinted, vagy mi lehetett az oka annak, hogy ez a rövid komikus mű ennyire önálló életre tudott kelni, és mitől működik ma jól a színpadon?
2: Igen, ezek a valódi izgalmas kérdések, hiszen ugye a korban ez a vígopera, ez tulajdonképpen egy nagy opera szüneteiben kapott helyet. Tehát úgy hangzott el a 3 intermezzo, ugye intermezzónak nevezi a felvonásokat itt a Telemann, hogy egy nagy operának a felvonásai közti szünetekben természetesen más zenekar és más énekesek, mint akik a nagy operában játszottak, de ők mutatták be a hamburgi közönségnek ezt a darabot, és a szünetekben természetesen más zenekar

0: Azt kell mondjam, hogy most már egy ilyen 70 perces mű az igenis önállóként is értelmezhető, valamint ugye ez a kíváncsiság és ez az analitikus megközelítés, ami a modern embert jellemzi, a modern közönséget jellemzi, az abszolút teret ad annak, hogy közelebbről szemügyre vegyünk egy ilyen kis komédia dell'arte-t, ami igazából a korban csak úgymond a szórakoztatás második darabja volt egy adott alkalmon.
1: A szórakoztatás, én azt gondolom, hogy azért egy élethelyzetet jelenített meg, amiben el lehetett nagyolni, túlozni dolgokat, és akár magukra is ismerhettek az emberek. Úgyhogy egy picit mesélj arról, hogy miről szól ez a darab, és utána persze arról is, hogy ez zenei szempontból hogyan jelenik meg.
0: Igen, alapvetően megtörülítése az az, hogy a barokk zenében ugye mindenképpen valamennyire archetípusok alapján gondolkodtak a szerzők, és mindenképpen bizonyos temperamentumokat, bizonyos emberi karaktereket túloztak el, bontottak ki egy-egy valódi szereplőnek a jellemének az ábrázolásakor. És ez épp úgy van a komoly operába, mint a Víg operába, viszont most ugye a Pimpinona esetében mindkét karakter ugye rendkívül komikus, és egy ilyen feltörekvő, nagyon-nagyon ambíciózus kis hölgyemény a női szereplő, ugye Vespetta, akinek egyébként a nevében el is van rejtve a darázs olasz kifejezés, vagyis hát ugye maga a kis méhecske, aki nagyon forgos, és közben bármikor meg tudja csípni az embert, tehát egy igen temperamentumos karakter, és Pimpinona pedig egyébként a cselekmény végére már abszolút egy ilyen megengedő és a harcait feladó papucs férjé válik. Úgyhogy ez itt a konklúzió, amit azért az opera kezdetétől fogva lehet sejteni, de tulajdonképpen így aktualizálódik a mű, hogy ezek a túlzó karikatúrák, ezek a mai ember szem előtt sem tűnnek idegennek, illetve azok az emberi problémák, amikkel ezek a szereplők küzdöttek, akár kapcsolati, akár egzisztenciális szinten, azok ugye előbb-utóbb valamilyen módon mindannyiunkat utolérnek, hiszen itt a földi életnek általában ezek a mozgató rugói.
1: Zenei szempontból hogy írta meg Telemann? Mi az, amit mondjuk akár a hangszerekre osztott, vagy az énekesekre?
0: Alapvetően úgy van, hogy mi ezt egy 8 fős zenekarral jelenítjük meg, így játsszuk el. A szólamok azok alapvetően túlsíthatóak volnának, tehát lehetne több játékos, akik egy szólamot játszanak, de mi most ezt itt abszolút a lehető úgymond személyesebb, és leginkább az opera helyszínéhez is illően egy ilyen otthonosabb közegre próbáltuk meg rávetíteni, ezért csak 8-an játszunk benne. Azt lehet mondani, hogy azért a hangfajoknak megfelelően gyakran ő játszik Telemann azzal, hogy a magasabb szólamokat, illetve a mélyebb szólamokat külön bontva ugyanúgy egy dialógus jelenik meg, mint ahogy Pimpinona és Vespetta dialógusa van végig jelent tulajdonképpen az egész operában, ugyanúgy ezt a hangszerek is természetesen tükrözik.
1: Ki lesz Vespetta és Pimpinona, illetve itt kellett-e számukra segítség a barokk gesztikában, vagy ők tökéletesen tudják, hogy milyen ez?
0: Hogyne, tulajdonképpen úgy van, hogy zenei rendezés mellett, amit én végzek, a színpadmester az Sigrid Thoft, aki egy belga származású, fantasztikus barokkesztika professzor, és kórhű barokk rendezéssel foglalkozik. A szólistáink pedig Lökösházi Mária és Neubauer Lóránt lesznek. Neubauer Lórántnak már nem új a gesztika tudománya. Ha jól tudom, ő is 3-4 éve dolgozik a Gamba produkcióval, és ebből kifolyólag Sigriddel is, illetve azt hiszem, hogy korábban is voltak már barokk gesztikával kapcsolatos produkciói. Lökösházi Mária azonban teljesen úgymond barokk szopránénekesként, de gesztika tudás nélkül közelít a próba folyamathoz, viszont ez már megbizonyosodott, hogy az Sigridnek a fantasztikus rálátása és instrukciói, és a Mária fogékonysága az nagyon nagyszerűen ötvöződik, és ez a zenei nyelv, ami tulajdonképpen a barokk mozdulatművészet, lehet így mondani, ez a megfelelő szinten nagyon mélyen és nagyon frappánsan elsajátítható egy ilyen próba folyamatban.
1: Tehát Georg Philipp Telemann Pimpinona című komikus intermezzója szeptember 26-án lesz hallható a Budapest Music Center koncerttermében, és ez a Gamba produkció előadásában valósul meg, de hogyha én jól tudom, akkor itt az intermezzó részei között más is el fog hangozni.
0: Igen, ha már Telemann 3 felvonásra tagolta

0: a kis komédiáját, akkor mi is megragadtuk arra a lehetőséget, hogy bizonyos nem vokális, tehát az énekeseket nem igénybe vevő zenekari tételek is elhangozhassanak a felvonások között. És ezért, mivel alapvetően vonult zenekar vagyunk, ezért olyan zenekari tételeket választottam, amelyek nem igényelnek fúvós hangszereket, holott egyébként érdekességképpen el lehet mondani, hogy a korabeli bemutatóban szobunák is rendelkezésre álltak, illetve azt hiszem, hogy fagott, viszont most a mi apparátusunkra formálva én inkább a hangnemi egyezésre koncentráltam, és olyan zenekari szittet választottam, amik hangnemben és karakterben megfelelően felvezetik a következő felvonást, és ez egyébként nagyon frappáns módon lehetőséget is biztosít az énekeseknek, valamint Zigrid kreatív ötleteinek is, hogy már éneklés nélkül, de mégis színpadi jelenléttel egy kicsit előre készítsék a cselekményt a felvonások elején.
1: Tehát szeptember 26-a a BMC koncertterme, Telemann Pimpinone, avagy az Egyenlőtlen házasság koncerten vehetnek részt, és én kívánom is, hogy telt ház legyen ezen az előadáson és a koncerten, és hogy azért legyen még utána lehetőség ezt játszani, mert azt gondolom, az, amikor egyszer egy ilyen nagy dolog elkészül, nagyon jó, ha van ennek folytatása, ugye?
0: Igen, mi is nagyon reméljük, hogy a Gamba produkció önálló helyszínén is majd tudjuk játszani ezt a művet, illetve ki tudja, hogy mit hoz a jövő, de nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat.
1: És nézzük azt, hogy mi minden fog még veled történni, hiszen most szeptember végén akkor ez megtörténik, ez is egy óriási dolog, de hát október közepén is lesz egy olyan dolog, ami szerintem nagy elfoglaltságot ad neked.
0: Igen, október közepén fogom megcsinálni a Zeneakadémián a doktori hangversenyemet, ami egy több éves megelőző kutatásnak a művészi lezárása, hiszen ugye ehhez társul egy dolgozat, de maga az eredménye és az interpretációs munka az ebben a koncertben fog majd összpontosulni. Ezt nagyon várom. Itt székesfehérvári kolléganőmmel, Licsi Zsuzsannával és az ő Fiori Muzikáli nevezetű Furuja együttesével fogunk majd fellépni, valamint a férjem kamarakórusával, ami a Paxet Bónusz kamarakórus és Kisboldi zárvezényi.
1: Mi volt a témád?
0: A disszertációm az a korabarok angol dalvariációkkal foglalkozik, és alapvetően szerettem volna mind a billentyűs, mind pedig a vokális és a korra jellemző konzort muzsikát valamilyen módon reprezentálni ezen a koncerten.
1: Én kívánom, hogy ez is teltház előtt zajlódjon, és utána nagyon boldog legyél, hogy ezen is túl vagy. És aztán, ha bármilyen más koncerted lesz, én azt kívánom, hogy teljesüljön minden úgy, ahogy csak szeretnéd és kitalálsz. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Bene Róza, junior prímadíjas csemballó művészt hallhatták, a Telemann Pimpinone, avagy az Egyenlőtlen házasság című előadás zenei vezetője és csembalistája.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontjában. Itt vezessenek fokozott figyelemmel, minden irányból torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedés Csepelen az Erdősor utcában a második Rákóczi-Ferenc út közelében, sávlezárásra készüljenek. Továbbra is lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Soroksári úton a Hentes utcától a Rákóczi úton a Baross tértől. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a nyugati téri felüljáron befelé, illetve a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Torlódásra készüljenek a Budaörsi úton befelé végig, a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Margit hídnál déli irányban, illetve a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a városközpont felé. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között ma napközben szakaszos sávlezárásra kell készülni aszfaltozás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak ezen a jeles szeptember 23-i reggelen. Ma hajnalban hivatalosan is beköszöntött a csillagászati ősz, a nappal és az éjszaka hossza egyforma lett. Térségünkben változóan felhős éggel indult a nap, a korai órákban 12 fokot mérhettünk. A reggeli hűvös miatt feltétlenül tegyenek egy könnyű bőrdzsekit vagy vékony kabátot a vállukra. A kalendárium szerint Tekla napján, ha tiszta az idő, hosszú és kellemes vénasszonyok nyarára számíthatunk. Bár a reggel csípős, az igazi fagyoktól messze vagyunk, nem úgy, mint 1902-ben, amikor ezen a napon mindössze egy fokig emelkedett a nappali csúcshőmérséklet a fővárosban. Szép napot és jó munkát kívánok!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagéno klasszik műsorát hallgatják, ahol most nagyon sok szeretettel köszöntöm Tenki Rékát, Jászai Mari díja színművészt, üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is köszöntök mindenkit.
1: Október 2-án este ismét különleges beszélgetésre és élőzenére várja a közönséget a MOM Kult Fotel koncertje. Az első során Gundel Takács Gábor olyan történeteket hív elő vendégeiből, amelyek túlmutatnak a megszokott interjúkon. Személyes élményekről, döntések és életfordulókról mesélnek, miközben élő zene kíséri a beszélgetést, és itt a vendégek között te is ott leszel. A Fotel koncert ugye nem egy hagyományos színházi este, de mit gondoltál, mikor felkértek? Inkább izgalom volt benned, vagy kíváncsiság?
2: Minden olyan helyzet, és akár szerep, akár feladat, ami nem megszokott, és amit még nem csináltam, az mindig inspirál, és persze izgalommal töltött el, hogy vajon ebből mit lehet kihozni, és hogyan tudok benne majd teljesíteni.
1: Igen, ez ugye az az este, ahol beszélgetni kell, és nem egy szerepet eljátszani, megformálni, gondolkodni róla, hanem meg kell nyílni egy kicsit. Ez neked mennyire könnyű?
2: Attól függ, hogy az ember kivel beszélget, és hogyan. Nekem ez mindig ettől függ. Voltam már olyan helyzetben, amikor beszélgetni kellett, hogy egyszerűen nem tudtam kinyílni, és olyan is volt, hogy pár perc után teljesen szabadon és nyíltan lehetett beszélni, és könnyedén. Úgyhogy ezért is izgalmas ez az egész, mert fogalmunk sincs, hogy mi fog történni.
1: Így van, és közben ugye lesz zene is, amely tud segíteni egy-egy érzelmet jól megtámasztani, vagy alátámasztani, vagy elvinni egy kicsit a fókuszt. A zene az mennyire játszik fontos szerepet az életedbe, illetve vannak-e olyanok, amelyeket előveszel, mondjuk, ha egy pici időutazásra van szükséged, vagy bátorításra, vagy erőre?
2: Általában majdnem minden előadás, főleg amik nehezebbek, nekem társul egy zene, ami valahogy kialakul az előadás kapcsán, vagy a film kapcsán, és azt mondjuk bizonyos helyzetekben meg kell hallgatni. Például van olyan előadás, ami után még hazamegyek, van egy dal, amit beszoktam rakni, mert az segít, nem tudom, abban, hogy így vége legyen annak az estének. És az például nagyon sokat segít, de szerintem a zene vagy a tánc az mind olyan dolog, ami annyira ősi, és annyira az ember ösztönből ragaszkodik hozzá, hogy én nem ismerek olyan embert, akire ne hatna valamilyen szinten a zene. És szerintem az még érdekesebb, hogyha az ember olyan dalt énekel, aminek mondani valója is van, és arról lehet beszélgetni. Mert néha bizonyos helyzetekben az ember szavakkal nehezen tudja kifejezni magát, ezért is jók a különböző művészeti ágak, mert valaki a tánccal fejezi ki magát, valaki lefesti, ami benne van, és akkor például itt akkor az ember elénekel egy dalt, mert az a sokkal jobban ki tudja fejezni azt, ami benne van. Például, hogyha az embernek rossz napja van, vagy nem úgy sikerült minden, ahogy kellene, és akkor van egy előadás, és hát neked ugyanúgy kell teljesíteni minden egyes alkalommal, senkit nem fog érdekelni, hogy neked milyen napod volt, de bizonyos jelenetekben bele lehet rakni mondjuk azt a érzelmet, ami aznap téged ural, és ez nagyon gyógyító hatással is tud lenni, hogy olyan, mintha azzal így pörgetnéd magadból. Úgyhogy mindenféleképpen gyógyító hatással van szerintem a zene mindenre.
1: És hogy milyen lesz ez az este, azt természetesen akkor tudják meg, illetve hogy milyen zenék fognak elhangozni, hogyha ellátogatnak. Én azt gondolom, vagy itt sokat szoktam ezen gondolkodni, hogy a közönség egyre inkább nem csak jó színészekre kíváncsi, hanem hiteles emberekre is. Te hogyan őrzöd meg magad ebben a nagyon látható világban?
2: Hát ez nagyon fontos, és örülök neki, hogyha így van, amit mondtál, hogy hiteles emberekre van szükség, mert valahogy a világ nem arra tart, hogy a hitelesség és a teljesítmény az mérvadó, és emiatt én valahogy így is lettem nevelve, vagy így is tanultam minden mesteremtől és szüleimtől és tanáraimtól, hogy az ember rakjon le valamit az asztalra, és mindig fejleszte magát, és tökéletesítse azt, amit tud, még jobban és még jobban, és próbáljon ember maradni minden egyes helyzetben. Hogy tudom ezt megőrizni, mindenféle döntések elé kerül az ember, és érezni kell a döntésekben, hogy mi az, ami ezeket szolgálja. Talán így.
1: Igen, ez jó, ez elgondolkodtató, és ezért is jó beszélgetni, és szerintem ezért is lesz jó úgy beszélgetni, hogy olyan társak lesznek ott, akikkel talán volt már kapcsolatod, úgyhogy találkoztál velük, vagy dolgoztál is esetleg, vagy pedig olyan, akivel nem. Itt ezen az estén a művész társakkal, illetve Gundel Takács Gáborral volt már lehetőséget találkozni, vagy akár együtt dolgozni?
2: Én úgy tudom, hogy találkoztunk már a Kamarás Ivánnal is, így ismerjük egymást, de úgy dolgozni és mélyebben beszélgetni, vagy egy munkában elmerülni még nem volt lehetőség, úgyhogy ez egy izgalmas kör lesz, hogy szerintem mindenki puhatolódni fog, hogy ki milyen ember, és hogy miről hogyan lehet beszélgetni, úgyhogy szerintem 4 olyan ember fog ott ülni, akik így egymást fogják egy kicsit így kóstolgatni, hogy vajon ki kicsoda.
1: A fotelkoncert szlogenje úgy szól, hogy sztorik, amiket hallani akarsz. Van-e olyan történeted, amin mondjuk ma már mosolyogsz, de amikor megtörtént, akkor egyáltalán nem úgy érezted, hogy azon mosolyogni lehetne.
2: Biztos van ilyen. Biztos a gyerekekkel kapcsolatos történetek azok mindig olyanok, amikor az embernek megáll a szíve, és akkor később visszaemlékszel, és már csak arra emlékszel, hogy jól sült el a dolog. Biztos vannak ilyen történetek, meg hát ez is olyan, hogy erre se lehet úgy felkészülni, hogy az ember mit fog elmesélni, amit eddig még nem mesélt el, mert egy beszélgetés hozza ki az emberből azokat az emlékeket, amik hirtelen feltörnek, és ahhoz a helyzethez kapcsolódik. Most ilyenkor semmit nem tudok felkészülni, de mondom.
1: Ilyenkor ez nehéz.
2: Igen.
1: Az elmúlt időszak szakmailag nagyon mozgalmas volt számodra. Volt-e olyan pillanat, amikor megálltál és azt mondtad, hogy na igen, ezért érdemes csinálni?
2: Több is volt szerencsére. Leginkább az önálló estek azok, amik után az ember megáll és azt mondja, hogy ha ennek ilyen hatása van, és ezt az eredményt és ezt a hatást tudom elérni, és nézzük ennyire hálásak utána, a döntés például, vagy az egyasszony előadás, amiket tényleg most már elég régóta játszom, de ennek ellenére is nem lehet levenni, mert mindig akad olyan ember, aki még nem látta, és olyan visszajelzéseket kapok, amit még soha életemben. Most életemben először léptem fel a Budapest Bár együttessel, és például velük való találkozás, az a szakmai alázat és profizmus, amivel ők léteznek, és az az emberség, mondjuk, amiről az előbb beszéltél, hogy ez a kettő együtt tud járni, és ezben az együttesben teljesen benne van, akár a zenészek, akár az előadókon keresztül, hogy meghívtak, és velük felléphettem, és számomra ez is olyan volt, amiért azt érzem, hogy érdemes. Vagy például, amikor a Futni mentem film után rengeteg 10 éves írt nekem, hogy az anyukám nagyon örül, mert miattad szeretnék ügyvéd lenni, akkor egyszerűen azt mondom, hogy na hát ez igazán kedves, vagy hogy családok fogtak össze azért, hogy elmenjenek együtt futni, vagy még egy csomó ilyen emberi történeteket fel tudnék sorolni, amit az elmúlt 2 évben megtaláltak visszajelzésként. Szóval ezek azok a pillanatok, amiért azt érzem, hogy érdemes élni.
1: És lehet, hogy ezekből hallhatnak néhány történetet, hogyha ellátogatnak október 2-án a Momkult Színház termébe a fotelkoncertekre. Történetek, dalok, érzelmek, én pedig kívánom, hogy nagyon jól érezd magad a színpadon, illetve hogy telt ház előtt lehessen ez a beszélgetés.
2: Így legyen, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
2: Én is. Szervusz, sziasztok!
1: Az elmúlt percekben Tenki Réka, Jászai Mari díjas színművészt hallhatták.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt, ahol bizony hamarosan újra friss hírek, információk érkeznek, mert néhány percen belül 10 óra lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy én a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további nagyon kellemes napot, és további nagyon jó rádiózást. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Hosszabb ideig tartott, míg odaértem, mint a többieknek, és sokszor egyedül kellett mennem, de csak úgy tudtam befejezni az utat, hogy tiszteletben tartottam a saját ritmusomat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is sok lesz a napsütés. Donald Trump amerikai elnök egy újabb találkozó lehetőségét tervezi Vladimir Putyin orosz elnökkel. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén az új központi környezetvédelmi hatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben legalább 2 megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában 2 ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar média piac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben. Az Áristop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Áristop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az Áristop kivezetését. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. A hatóság az év végéig még nem bírságol. Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a 2-es metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a 2-es metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és 2 generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A kis hárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pestszentlőrinci Ferihegy városrész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi Kiskörút vonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, az szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is sok lesz a napsütés. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben legalább ketten megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastruktúrális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában két ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a Polt-féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri fagy. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délután 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első félévi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor még félig kész Ferihegyet is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46. októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ, majd Kinizsi SL néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-éig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is sok lesz a napsütés. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője is az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az árrésstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrésstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhet a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhat fagyos hőmérséklet. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, amit csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásáról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben Törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult spájhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Gyógyfürdő, Bece nevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvízellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévíz forrása tör fel, hőmérséklete 77 Celsius fok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér, korábbi nevén Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is sok lesz a napsütés, év végére készül el a magyar oktatás stratégiája. Az ár és top azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője is az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az ár és top azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az ár és top torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhet a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhat fagyos hőmérséklet. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1956-os forradalomban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem számos orvostanhallgatója, oktatója és dolgozója vett részt, elsősorban a sebesültek ellátásában. A szovjet invázió után közülük sokan emigrációba kényszerültek, másokat viszont elért a kommunisták bosszúja. A következő évtizedtől megélénkültek a külkapcsolatok, így sikerült lépést tartani a nemzetközi trendekkel. Megindult a német és az angol nyelvű oktatás, és olyan fejlesztésekre is sor került, mint a nagyváradtéri elméleti épület megépítése. Az intézmény az ezredfordulón olvadt össze a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem karaival, valamint a Magyar Testnevelési Egyetemmel. Így jött létre a Semmelweis Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptemberében kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülőgépek figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér kettes futópályájának vecsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotter domb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezértérig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rögh Szilárd az 1800-as években élt kivételes ügyvéd volt, akinek egész életét áthatotta a takarékoskodás, amely során tekintélyes vagyont sikerült összegyűjtenie. Halála előtt az egész összeget jótékonysági célokra ajánlotta fel, többek között katolikus és protestáns egyházak, iskolák, iparegyesületek, gyermekkertek és múzeumok részére, valamint a csángok letelepítésére. Nevét a 8. kerületi Rögh Szilárd utca őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is sok lesz a napsütés, év végére készül el a magyar oktatás stratégiája. Az ár és top azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője is az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Év végére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhet a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhat fagyos hőmérséklet. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark létrejöttének az volt a célja, hogy a közép-kelet-európai térségben elsőként megépült, kutatásfejlesztésre specializált, egyetlen állami tulajdonban lévő park ennek a tevékenységnek a magyarországi és esetleg régiós központja is lehessen, ahol az akkor még leendő bérlőknek lehetősége legyen közelségük okán együttműködni a két szomszédos egyetemmel is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ébül Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe. 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. A miniszterelnök kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén. Az árréstop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Ütlenkezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a vállalkozásnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningekre költötték, de a beszerzések között több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, luxusautó és vadászbiztosítások is szerepelnek. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhatott fagyos hőmérséklet. A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk, éjszaka 5-15 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Beszterce bánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárta kapuit.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. A miniszterelnök kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén. Az árréstop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Ütlenkezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a vállalkozásnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningekre költötték, de a beszerzések között több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, luxusautó és vadászbiztosítások is szerepelnek. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhatott fagyos hőmérséklet. A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk, éjszaka 5-15 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket, ezer ágra süt a nap, mintha csak nyár lenne, de azért nem, mégsem, mégiscsak érzékelhető már az ősz, hát kicsit frissebb szele. Na, ilyen költőjén mondtam. Nézzük, hogy kik lesznek a vendégeink. Az Impresszió rovatban hamarosan Hon Tangénát hallhatják, a Hagyományok háza kabinet vezetőjét. Egy új fesztiválról beszélgetünk, a Fecskehajtó Fesztiválról, amely szeptember 25-én és 26-án lesz majd a Budai Vigadó és környékén. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Grillus Samu zeneszerző, basszusgitáros, igen, most basszusgitáros is, hiszen a Milyen a kortárs sanzon című kérdést vizsgáljuk majd. Új sanzonok címmel 2003 lemezbemutató lesz pénteken a BMC-ben. Ez fontos, hogy 2003, hiszen egy 2003-as anyagról lesz majd szó, amelyet most jelentettek meg. Maradjanak velünk a folytatásban, a lényeg majd kiderül a beszélgetésből. Most pedig itt az Intermezzo-ban már is meghallgatjuk Weiner Leó első divertimentójának 5. tételét a Solti Kamarazenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Hont Angéla, a Hagyományok Háza kabinetvezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Én is szeretettel köszöntelek.
1: Idén ősszel először kell szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál. Ugye ez a Hagyományok Háza új kétnapos összművészeti rendezvénye. Mi hívta életre, Angéla?
2: Hármas jubileumot ünnepelünk idén, és szerettünk volna egy olyan fesztivált, ami igazán rólunk szól, és megmutatkozik a nagy közönségnek is az, hogy mi mit csinálunk. Igazából mi ezt a fesztivált most szerettük volna korábban is, csak nem volt rá lehetőségünk, és ez az év volt ez, amikor azt mondtuk, hogy hát mikor, ha nem most. A hármas jubileum az azt jelenti, hogy 25 éves a Hagyományok Háza, 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes, amely a Hagyományok Háza egyik zászlóshajója, és 125 éves a Budai Vígadó, amelyikben dolgozunk, működünk, 75 éve együttes, és 25 éve a Hagyományok Háza.
1: Hát akkor valóban itt volt az ideje egy nagy ünneplésnek, és hát a legjobb alkalom erre egy fesztivál.
2: Igen, egy olyan fesztivál, amely tényleg rólunk szól, de minket is azért egy kicsit kihozza a komfortzónánkból, mert nem teljesen azt csináljuk, amit minden nap, tehát igyekszünk a tevékenységeinket megmutatni, de azért egy kicsit újszerűen, kihívások elé állítva magunkat is, egy párbeszédet alkotni a kortárs kultúrával, a kortárs világgal, úgyhogy itt nagyon izgalmas dolgok lesznek a péntek-szombati napon.
1: Bizony, hiszen ez egy kétnapos esemény. Mivel készültök, mivel várjátok a közönséget?
2: Ahogy mondtam, így tényleg szeretnénk mindent megmutatni, amit csinálunk, és ez egy elég komplex intézmény, úgyhogy nagyon, nagyon sok színű program állt össze. Ugye foglalkozunk egyrészt a néphagyomány területén belül, foglalkozunk népzenével, néptánccal, népmesével, népi kézművességgel, tehát ennek minden fajtája itt megjelenik, mindenféle formában lesz népiparművészeti vásár és bemutató, lesznek kézműves foglalkozások, lesznek népzenei koncertek, lesz táncház. Tehát ezek még azok a klasszikus tevékenységek, amit amúgy is csinál a Hagyományok Háza. És várjuk a gyerekeket gyerekfoglalkozásra, családokat, közösségi alkotásra, lesznek tárlatvezetések, különleges tárlatvezetések, és hát olyan művészeti programok, amelyek viszont már egyediek, már erre az alkalomra készültek, és kicsit tényleg arról szólnak, hogy akkor hogyan is van párbeszédben a néphagyomány a mai kultúrával, mit ad a mának, mit mesél nekünk, úgyhogy sok-sok-sok minden lesz.
1: Említetted, hogy számotokra is kihívást jelent néhány program, melyek ezek?
2: Hát például egy olyan kiállítás készül erre a két napra, amely a teljes Kárpát-medencei hálózatunkat mutatja be, és ez tényleg csak ezen a két nap lesz látható, és ami kihívás az, hogy azon gondolkoztunk nagyon sokat, hogy hogyan tudjuk mi megjeleníteni azt, hogy mi itt a Kárpát-medencében nagyon sok partnerrel vagyunk kapcsolatban, annak érdekében, hogy a mindennapokban itt a néphagyománnyal foglalkozó szervezetekkel mi párbeszédben legyünk, hogy tudjunk arról, hogy milyen élet van vidéken, hogy ők is tudják, hogy mi az, amilyen kezdeményezés nálunk születik, mi tudjuk, hogy mi van náluk, össze tudjuk kötni egymással őket, tehát hogy itt egy nagyon, nagyon aktív hálózat épült ki az elmúlt években, és akkor kitaláltuk, hogy legyen ez a kiállítás, amelyre minden partner küldött egy-egy tárgyat, de az a lényeg, hogy ennek a tárgynak van egy története, és hogy ezt a történetet hogyan mutassuk meg, úgyhogy egy interaktív asztal is ennek a kiállításnak a része, ahol végülis nem csak a tárgy történetét lesz lehetőség megnézni, elolvasni, hanem magáról a szervezetről is lesz információ, amelyik ezt a tárgyat küldte, képekkel, videóval, meg lehet a tárgyakat 360 fokban forgatni, mert ugye ezek sokszor sok évtizedes tárgyak, értékes múzeumi objektumok, tehát nem lehet csak úgy megfogni, de itt az asztalon ezeket körbe lehet forgatni, rá lehet nagyítani, tehát hogy egy nagyon, nagyon izgalmas kiállítás készült, úgyhogy ez például kihívás volt, hogy létrejöjjön, de például lesz egy felvonulás is itt szombaton, ami erre az alkalomra áll össze. 100 táncos, állatok, tűzoltó zenekar, tehát az is, hogy hogyan fog a végére összeállni, és hogyan valósul meg ez a főutcai vonulás, ezt csak akkor fogjuk ott a helyszínen látni, nyilván próbálunk mindent végig gondolni, és részletesen megtervezni, de hát a megvalósulás az végül is meglepetés lesz mindennyiünk számára.
1: A fesztivál koncertjei a magyar néptánc és népzene világába adnak majd betekintést neves művészek közreműködésével. Ugye a Magyar Állami Népi Együttes is bemutatja majd ikonikus darabját, a Naplegendát.
2: Igen, az Állami nem csak a Naplegendát mutatja be, hanem a fesztiválon nagyon aktív. Az Állami nem csak a Naplegendát mutatja be, hanem a fesztiválon nagyon aktívan részt vesz. A zenekar a több

0: délre való felkészüléssel függ össze. Ugye Fecskehajtó Fesztiválnak nevezzük, ugyanis elbúcsúzunk a vándormadaraktól, van amelyik már elment, van amelyik még majd csak ezután fog elmenni, és hát elengedjük ezeket a madarokat, elbúcsúzunk tőlük, de közben ott van bennünk a remény, hogy tavasszal visszajönnek, tavasszal újra élez a természet, újra lehet mindent kezdeni, és addig veszünk egy nagy levegőt a tél előtt.
1: De még a nagy levegő előtt felelevenítitek majd a Folkudvar táncházainak a jó kedvét is, igen, a Művészetek Völgyében. Ugye ez lesz majd a Völgy After táncház, amely
0: igen,
1: zárja.
0: Ezzel zárjuk a fesztivált, picit megpróbáljuk ezt a nagyon emlékezetes nyári hangulatot itt záró eseményként megidézni. Előtte való este is hatalmas táncházzal zárjuk a napot, akkor egy kicsit újszerű táncházzal, itt megint egy kicsit kilépünk a saját komfortzónánkból, ugyanis itt nem egy klasszikus táncházat szeretnénk, hanem egy kicsit modernebben, fényekkel, olyan berendezéssel, olyan hangulattal, hogy az kicsit más lesz, mint szokott lenni, és hát mind a két este itt nem csak a Ritus Színház lesz, a Magyar Állami Népi Együttest, meg gyönyörű fényfestés, hanem itt az átriumban egy különleges vertikális végszínház, ami szintén ehhez a fesztivál tematikához kapcsolódik.
1: És aztán jön a nagy levegő?
0: Hát igen, mert aztán utána ki tudja, mi következik, mi folytatjuk a mindennapokat, és hát nagyon reméljük, hogy ezt a fesztivált meg fogjuk tudni jövőre is szervezni.
1: Hiszen most hármas jubileum alkalmából indul el. Én boldog születésnapot kívánok nektek.
0: Nagyon szépen köszönjük, remélem szépen fogunk együtt közösen ünnepelni, és a közönség is élvezni fogja.
1: Szeptember 25-én és 26-án, tehát Fecskehajtó Fesztivál. Sok sikert kívánok, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Hont Angéla, a Hagyományok Háza kabinetvezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónak! A csillagászati ősz első délutánján felszakadozott a felhőzet, a napos időszakok mellett a hőmérséklet elérte a 22 fokos maximumot. A népi megfigyelések szerint a napi egyenlőség idején meginduló őszi szelek a közelgő téli viharok erejét jövendőlhetik meg. Kérem figyeljenek arra, hogy a naplemente után gyorsan hűl a levegő, ezért jó szolgálatot tehet egy kabát és egy zárt cipő az esti programokhoz. Kellemes délutánt!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Chopintől Bachig három különleges hangversennyel várja ősszel a közönséget a Haydneum a Zeneakadémián. A sorozat október 3. péntekén Chopin dalainak és mazurkáinak estjével indul a Solti teremben. Aldona Bártnyik szoprány és Naruhiko Kawaguchi fortepiano művész tolmácsolásában szólalnak meg a lengyel zeneszerző dalai és zongora művei. Decemberben két további koncert következik Mikulás napján a Zeneakadémia nagytermében, Advent Bachhal címmel, Vashegyi György vezényletével a Pörszül kórus és az Orfeó zenekar ad ünnepi kantáta estet. December 2. szombatján pedig a romantika kerül középpontba, az Ensemble Variabile koncertjén Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms művei hangzanak majd el a Solti teremben. A Robert Capa kortárs fotográfiai központban november 8-áig látható a 44. magyar sajtófotó kiállítás, amely a 2025-ös év legfontosabb eseményeit és hétköznapi történeteit idézi fel képekben. A tárlat alapját az idei magyar sajtófotó pályázat adja, amelyre 258 szerző több mint 6000 fotóval nevezett. A kiállításon közéleti események, társadalmi történetek, hétköznapi élethelyzetek, kulturális és sportpillanatok, valamint természetfotók egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogy hogyan látták és örökítették meg a világot a magyar fotóriporterek. A 44. magyar sajtófotó kiállítás november 8-áig várja tehát a látogatókat a budapesti Capa központban. Csütörtöktől jövő szerdáig 13. alkalommal rendezik meg a Skandináv Filmfesztivált a budapesti Art Plus Cinemában. Egy héten át a legjobb kortárs északi filmekből válogathat a közönség, köztük négy premier előtti alkotással. A program egyik kiemelt filmje a Cannes-ban aranypálmát nyert Fjord. Látható lesz többek között a szülői felügyelet, az erőt és a szerelemre szomjazva is. A friss filmek mellett korábbi skandináv sikerek, köztük a Még egy kört mindenkinek és a Szomorúság háromszöge is visszatérnek a vászonra. A fesztivál filmjeit eredeti nyelven magyar felirattal vetítik. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, még ősszel megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét. Orosz helikopter repült be a lengyel légtérbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Kijevben két ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klicskó szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárlóközpontot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Budaörsi úton kifelé a Villányi út előtt. Sávlezárásra és jelentős torlódásra kell emiatt számítani. Szintén baleset okoz fennakadást továbbra is a budai alsórakparton a Szilágyi Dezső tér közelében. A Margit hídtól délfelé és a Rákóczi hídtól északra egybefüggő a sor, illetve a Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonalról is nehéz lehajtani a Petőfi hídnál a budai alsó rakpartra. A pesti alsó rakpart is csak lassan járható a Szent István parktól déli irányban és az Erzsébet hídtól észak felé a Lánchídig. Ugyancsak lassan járható mindkét irányban az Üllői út a Nagykörút előtt, a Lehel utca is telített kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomóponthoz közeledve számítsanak lassulásra, a Rákóczi úton is erős a forgalom mindkét irányban, ahogyan a Kiskörúton úgy szintén, az Asztóriáig. A pesti alsórakparton megszűnt az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégi napokon a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Milyen a kortárs sanzon? Tette fel a kérdést a 2000-es évek elején Budapesten Rimóci István, az Új Sanzonok projekt ötletgazdája. 20 verset válogatott össze kortárs költőktől, majd 10 olyan színésszel fogott össze, akik örömmel vállalták az énekesi szerepet. Faragó Béla zenei vezetővel együtt az akkori színház zenei élet különböző irányzatait képviselő 15 zeneszerzőt kértek fel, hogy választ találjanak zenében a kérdésre. Az elkészült alkotásokat Új Sanzonok hangos nyelvemlék a kételyek korából címmel Czajlik József rendezésében a Csányi János vezette, azóta megszűnt Bárka Színház mutatta be. Több mint 20 évvel a felvételek elkészülte után ez a sokszínű anyag megjelent, elérhetővé vált. Erről beszélgetek hamarosan Grillus Samu zeneszerzővel, aki basszusgitárosként is jelen van. Most pedig az Intermezzóban Nodó D-dur fuvola versenyének harmadik tétele következik a Capella Savaria előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Grillus Samu zeneszerző, kurátor. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
1: Én is mindenkit nagy szeretettel.
0: De az Új Sajzonok 2003 lemezbemutatóval kapcsolatban akár azt is mondhatnám, hogy basszusgitáros. Hát mesélj egy kicsit erről, kérlek szépen.
1: Igen, az Új Sajzonok egy projekt volt, amit Rimóci István kezdeményezett a Bárka Színházban 2003-ban. És ebben a projektben én zeneszerzőként is részt vettem, meg basszusgitáros bőgősként is. Azóta kevesebbet basszusgitározom, de azért van még, hogy csinálom. És ez a lemez, ez nem jelent meg. Akkor fölvettük, és aztán valahogy különböző okok miatt, amiket el tudok mondani, de nem annyira lényeges, ez így elsodródott, és nem jelent meg sose ez a lemez. És akkor én 2023-ban azt gondoltam, hogy nem. És akkor elkezdtem gondolkozni, meg megpróbáltam pályázni, hogy meg tudjunk jelentetni valamennyi lemezt, és sikerült mostanra, 2026, ezt a lemezt megjelentetni fizikai formában, és az összes ismert streaming oldalon elérhető. A dolognak az a specialitása, hogy kortárs zeneszerzők írtak kortárs költők verseire sanzonokat, amiket színészek énekelnek, és egy kamarazenekar kísért, 14 tagú zenekar, ilyen szalonzenekar jelleggel, tehát volt benne ritmuszekció, azaz dob és basszusgitár is, és vonósok meg fúvósok is, tehát egy ilyen nagyon szép együttes, aminek Faragó Béla volt a zenei vezetője, aki akkor a Bárka Színháznak volt a zenei vezetője.
0: Már 23 évvel ezelőtt sem számított a sanzon éppenséggel aktuális műfajnak. Akkor annak idején miért gondoltátok, hogy ezt valamilyen módon aktualizálnátok?
1: Én azt hiszem, hogy az alapkérdés az Rimóci István fejében fogant meg, és ő gondolta ezt, hogy ezt a műfajt valahogy elő lehet venni. A sanzonban azért van, azok gyakran azért költői szövegek is, és az előadásmódban van valami színházias egy csomószor. És ennek a műfajnak az új és a magyarországi megvalósulását kereste, illetve hát erre kért föl zeneszerzőket, egy nagyon-nagyon széles skálán mozgó, vagy műfaj skálán mozgó társaságból, akiknek mind valami köze azért volt a zenés színházhoz, vagy a színházhoz. És hát ugye színészek éneklik, aminek azért nagy hagyománya van, a régi nagyok is énekeltek mindenféle sanzonokat, ahogyan azért a régi költők verseire is rengeteg sanzon. Mind valami köze azért volt a zenés színházhoz, vagy a színházhoz.

0: dolog született. Annyira vegyes, hogy én azt hiszem, hogy ezeket a szerzőket nagyon nehéz lenne egy platformra összehozni manapság, aminek persze társadalmi okai is vannak, de hogy egy ilyen nagyon színes és izgalmas lista született, mind a költőkből, mind a zeneszerzőkből, és az előadókból is persze.
1: Hát az pláne izgalmas, hogy kiben mit indított el a Sanzon, mit alkotott belőle, mit hozott létre. Mert azt mondtad, hogy nagyon sokan, sokféleképpen fogtátok ezt meg.
0: Igen, ez teljesen így van. Tehát, hogy van aki inkább a hagyományos Sanzonhoz nyúlt vissza, például Darvas Ferenc, akit ugye ismerünk a rengeteg filmzenéjéből és nagyon sok mindenből, vagy Gyöngyösi Levente, operaszerző. De volt olyan például Márkos Albert, aki alapvetően az improvizált zenei szénából is jön, vagy oda is nagyon erősen tartozik, aki egészen egy mai improvizatív zenei nyelvet kevert össze a vers mondással, vagy Nádasdy Ádám versét Jengi Bárián Dávid dolgozta föl, aki harmonika művész, és hát ott a Sanzonnak ez a vonala, ez nagyon erősen van. Miközben ezt Csányi Sándor énekli, aki, de azt kérte a Dávidtől, hogy inkább csak úgy mondja el. És ahogy ez a beszélt vers találkozik a harmonikával, az azért egy ilyen Sanzon élmény, még ha a költészeti és a színházi élménye is megvan. Szóval nagyon sokféle dolog van. Kis Ferenc, azt hiszem, hogy ismerik, a Vízöntő Etnofon zenei társulás. Ő nyilván valamiféle népzenei gyökérrel közelítette meg a Martin Nagylős versét, ami hát ilyen szerintem, de nagyon-nagyon sok van. Fekete Gyula is inkább egy ilyen klasszikusabb Sanzon világba ment. Varga Judit, elektronikus, ilyen beates, teljesen az akkori popzenei hangzást ragadta meg. Szóval mindenkinek megvolt a maga sajátossága. De hát, hogyha megnézzük tényleg a költők és a zeneszerzők népsorát, annyira különböző korosztályban mindenben. Egy dolgot el kell mondanom, hogy majdnem minden dalt meg tudtunk jelentetni, kivéve kettőt, ahol sajnos a Melis László jogutódjával nem sikerült megegyezni a dalokról, és ő azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogy ezen a kor dokumentumon ez szerepeljen, amit elfogadtunk, mert nem tudunk más csinálni.
1: De... Samu, jövünk vissza, jó? Muzsikálunk egyet, és Grillus Samuval folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban.

Ez az Intermezzo, a vonalban Grillus Samu kurátor, zeneszerző, basszusgitáros is. Az Új Sanzonok 2003 című albumról beszélgetünk, melynek lemezbemutatója lesz pénteken a BMC-ben. Akkor 2003-ban Rimóci István azt a kérdést tette fel, hogy milyen a kortárs sanzon. Most pedig, hát végül

0: ez megvalósult lemez formában, illetve hát lemez bemutató esemény is lesz majd. De mi volt bennetek akkoriban, 2003-ban, Samu? Mi volt az, ami a sanzonokkal kapcsolatban annak idején foglalkoztatott benneteket?
1: Tulajdonképpen valamiféle együttműködés az, amit ez az egész projekt így kirajzolt. Tehát az együttműködés a különböző oldalról érkező zeneszerzők, a korban és műfajban is különböző típusú költők között, és a zenekarban is meglévő vegyes dolog. És azért ez vissza, már úgy értem vegyes, hogy klasszikus és jazzzenészek együttműködnek, és azért ez vissza vezet arra a sanzonkorra, amikor még tulajdonképpen mindenki játszott ilyenfajta úgynevezett könnyűzenét, és a zeneakadémiai zenészek is, bár ugye sokaknak tiltva volt, de hogy volt egy olyan, a korábbi koroknak volt egy ilyen egysége, ahol egy kamarazenekar játszik, és a színészek énekelnek, és a színházból, és a zenéből, és a különböző részekről így összejönnek az emberek, és ennek a műfaja lett valahogy így a sanzona, azt hiszem, hogy a fejünkben. És ezzel nagyon izgalmas dolog volt szerzőként is, hogy írhatok csellóra és dobra, és lehet, tulajdonképpen nem volt műfaji megkötöttség. Azon túl, hogy sanzon, de hogy az új sanzon az azt jelenti, hogy ezt én találom ki, vagy minden szerző kitalálhatta 2003-ban, hogy neki mit jelent ott ebben a pillanatban ez, és volt egy olyan zenekari apparátus, 14 hangszeres, amiből nyugodtan válogathatott bármit, csak ezt az egyet tudtuk, hogy színészek fognak énekelni, tehát annak volt egy nem tudom, hogy ez mennyire limitáltsága, de hogy annak volt egy iránya, hogy tudjuk, hogy olyan emberek fogják ezt elénekelni, akik kijönnek a színpadra, ott általában szituáció van, érzelem van, és minden szó, minden sor mögött van egy mögöttes irány, ami a színház. És így lehetett dolgozni a versekkel, amiket a versek is nagyon erősen sűrített szövegek, és ezeket kibontani a zenében. Szóval azt hiszem, hogy ez volt az, ami akkor nagyon izgalmas volt, ez a találkozás. És a Bárka Színház azért ennek nagyon sokféle éppen teret adott az egyébként is az előadásaikban, ugye ez a színház már megszűnt azóta. És ez nagyon jó volt oda úgy menni és csinálni ezt.
0: De tulajdonképpen ez akkor félbeszakadt? Tehát ti akkor is szeretitek volna megvalósítani az albumot 2003-ban?
1: De, hát nem szakadt félbe, erre volt egy adott széria, amelyik lement belőle, tehát ugye erre volt azt hiszem valami pályázati támogatás, vagy a színháznak volt egy évada, erre én már azért ennyire nem emlékszem, és akkor azt végigjátszottuk, és ott az egyik előadást fölvettük, és annak volt egy utómunkája a Yellow Stúdióban, Balla Gábor vezetésével, ahol még ezeken a felvételeken dolgoztunk egy kicsit, és akkor elkészült egy keverés, és tulajdonképpen lezárult az egész lemezkészítési folyamat is, még borítója is volt, ezt akkor a Fono Records jelentette volna meg, csak ott mindenféle személyi, meg anyagi, akkor volt egy ilyen fura változás, és aztán valahogy elsodorta az idő ezt az egészet, és akkor senki nem nyúlt utána. És most én azt éreztem, hogy azért ezt jó lenne valahogy újra felvenni, de hogy ez annak idején végül is így elhalt, azt hiszem, hogy az egy nagyon erős nehézség volt, hogy ennek a 18 szerzőnek mindnek be kellett volna jelentenie mindent az Artisiusnál, ehhez rengeteg aláírás, rengeteg a tágan értelmezett Magyarországról rengeteg szerző volt benne, és akkor még nem volt ez a mai online bejelentési rendszer, hanem ilyen papíron kellett mindent beküldeni, aláírni, egymással aláíratni, és csak utána lehetett beküldeni, és valahogy ezen elbukott, én azt hiszem, a megjelenés.
0: Elveszett a bürokratikus útvesztőben.
1: Igen, ez egy nagy kihívás volt most, amit szerencsére Jászai Andrea kollégám magára vállalt, hogy ő felhívott mindenkit, végiglátogatott mindenkit, és beszerezte a szükséges műbejelentőket.
0: Ez igen, komoly munka lehetett ez.
1: Igen.
0: De figyelj, valahol azért mégiscsak félbeszakadt a terv, mert hogy ti már akkor szeretétek volna elvileg albumformájában ezt kiadni.
1: Igen, ez így van. Tehát hogy az a része az félbeszakadt. És én már akkor is Bécsben éltem félig, és akkor én nekem annyira másőt, én azt hiszem, hogy a következő évben Berlinbe mentem 2004-ben, ott voltam Erasmus hallgató, tehát hogy nem, én nekem semennyi időm nem volt erre, és valahogy úgy kifáradt a dolog, ból ez az energia, hogy akkor most nyomjuk végig valahogy mindenképpen, de én akkor nem voltam ennyire benne a szervezés részében. Tehát, hogy én csak most most, hogy így rájöttem, hogy ez van, akkor így elkezdtem utána menni. Először fölhívtam természetesen a Fonót, Horváth Lacit, aki mondta, hogy köszönni szépen, hogy jelentkezem, de azt gondolom, hogy egy olyan projektem, amik nincsenek koncertjei, meg CD, meg egyáltalán szerintem ők most abszolút szabad kezet adnak, semmiféle igényük nincsen, odaadják az egész anyagot, és hát végül is Brillus Kft. Lemezkiadó is, úgyhogy így eléggé könnyű volt nekem kiadót szereznem, hogy ezt megjelenjen. Nekem az első tervem az volt, hogy ez legyen online elérhető valahogy, mert hogy ott van, és ez egy nagyon erős kordokumentum, én ezt gondolom. Ez is volt az alcíme, hogy új sanzonok, hangos nyelvemlék a kételyek korából.
0: Jó, hát kézbe vetted ezt a projektet, és akkor itt az eredménye. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Grillus Samuval, aki zeneszerző, kurátor és basszusgitáros is.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Budaörsi úton kifelé a Villányi út előtt. Sávlezárásra és jelentős torlódásra kell emiatt számítani. Szintén baleset okoz fennakadást továbbra is a budai alsórakparton a Szilágyi Dezső tér közelében. A Margit hídtól délfelé és a Rákóczi hídtól északra egybefüggő a sor, illetve a Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonalról is nehéz lehajtani a Petőfi hídnál a budai alsórakpartra. A pesti alsórakpart is csak lassan járható a Szent István parktól déli irányban és az Erzsébet hídtól észak felé a Lánchídig. Ugyancsak lassan járható mindkét irányban az Üllői út a Nagykörút előtt, a Lehel utca is telített kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomóponthoz közeledve számítsanak lassulásra, a Rákóczi úton is erős a forgalom mindkét irányban, ahogyan a Kiskörúton úgy szintén, az Asztóriáig. A pesti alsórakparton megszűnt az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégi napokon a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónak! A csillagászati ősz első délutánján felszakadozott a felhőzet, a napos időszakok mellett a hőmérséklet elérte a 22 fokos maximumot. A népi megfigyelések szerint a napi egyenlőség idején meginduló őszi szelek a közelgő téli viharok erejét jövendőlhetik meg. Kérem figyeljenek arra, hogy a naplemente után gyorsan hűl a levegő, ezért jó szolgálatot tehet egy kabát és egy zárt cipő az esti programokhoz. Kellemes délutánt!

0: Ez az Intermezzo, Grillus Samu, kurátor, zeneszerző, basszusgitáros a vendégem. Milyen a kortárs sanzon? Ugye annak idején ez a kérdés merült fel Rimóci Istvánban, az Új Sanzonok projekt ötletgazdájában. Hát az annak idején nagyjából a 2000-es évek elejét jelenti. Ugye itt különböző műfajból érkező színészekkel, szerzőkkel, zenészekkel dolgoztatok együtt. Hogyan tudtátok összehangolni a közös munkát? Hogyan működtetek együtt?
1: Ehhez azt hiszem, hogy a Bárka Színháznak az infrastruktúrája az egy nagy segítség volt, hogy voltak korrepetíciók, meg mindenféle. Tehát István, ő kiválasztott minden költőtől 10-10 verset, és a zeneszerzők, és összepárosította a zeneszerzőket a költőkkel, és ő ezt a 10 verset adta oda, hogy válasz egyet. És akkor így végül is a zeneszerzőknek volt meg a fix anyag a költőktől, és akkor abból mindenki kiválasztott egy verset, és ezt arra megírt valamilyen zenét, de hát azért tudni kellett, hogy ezt a zenét színészek fogják énekelni, akik nyilván máshogyan énekelnek, mint egy operaénekes, vagy egy jazzénekes, tehát csomó mindenben más a tanulási folyamat is, és amit mondtam, hogy máshogy kezelik a szöveget. És ezt végig kell gondolni zeneszerzőként, hogy mi az, amit ők meg tudnak csinálni, és aztán jött még az a dolog is, hogy a szerzők is nagyon más típusú zenészekkel dolgoztak. Tehát például Nagy János, ő egy fantasztikus jazzlongorista, aki ír kamarazenekarra zenét, meg hangszerel, meg mindenféle, de máshogy dolgozik, mint például az említett Gyöngyösi Levente, aki meg nagy zenekari darabokat ír egy csomót, tehát hogy akkor a kép is más, és az egész gondolkodásmód is más, és ezeket kellett aztán összehangolni a próbán, amit Faragó Béla zenei vezetőnek kellett valahogy intézni, hogy itt ez a műfaji találkozás, ez meg tudjon születni. Amihez nyilván volt egy próbaidőszak, ahol ültünk és néztük azt, hogy ez működik ritmusban így, az úgy, amúgy, de tényleg a zenéről is máshogy gondolkozik egy jazzdobos, mint egy klasszikus csellista. Most, hogy csak így mondjam. És persze vannak ilyen crossover projektek, amik ahol együtt működnek, mostanában sokkal több, mint akkoriban, de maga a zenei nyelv, amikor egy dalt kell megcsinálni, amit például Monori András írt, akinek a háttere a indiai zene, meg a jazz persze, de egy csomó minden más is, egészen más ritmikai igényel lép föl, mint például a Faragó Béla darabjai, vagy a Melis darabok, amikben ráadásul ilyen barokk allúzió is volt, és egy csomó minden más.
0: És abból nem volt vita köztetek, hogy esetleg többen is ugyanazt a művet választották volna?
1: Nem, ugyanazt a verset nem kapta meg. Tehát ugye mindenki kapott 10 verset egy költőtől. De egy költő az csak egy zeneszerzővel volt összepárosítva. Vannak a lemezen olyan szerzők, akik több költő versét is megzenésítették, ők kaptak 2x10 verset.
0: Aha. Annak idején a Bárka Színházban milyen hangulatúak voltak az előadások, hogy fogadta a közönség, mennyire szerették?
1: Én azt hiszem, hogy nagyon. Tehát eleve ez a színészek sanzonokat énekelnek, ennek van egy hagyománya, úgy mondtam, és ez egy nagyon népszerű dolog is, és ezt Czajlik József állította végül is színpadra, tehát ennek volt egy színpadi megjelenés ennek. Az egésznek a színpadon ült a kamarazenekar, de hogy bejöttek, miket csináltak, tehát ő igazából azt hiszem, hogy a színészeket rendezte abban, hogy éneklik el a dalt, hogy mi történik ott színházilag. És ezek szerintem nagyon jó ilyen koncerttípusú események voltak, ami egy ilyen szenírozott koncert volt valamennyire, ami nem azt jelenti, hogy nagy díszlet volt, meg kellékek, hanem az egész jelenlét volt maga színházi.
0: És az elmúlt években, sőt, hát itt évtizedekről beszélhetünk, benned végig jelen volt a hiányérzet, hogy ott valami akkor félbe maradt?
1: Nem, igazából annyi minden történt velem az elmúlt évtizedekben, hogy ennyire nem. Nyilván Pérei János, akinek én az ő versét dolgoztam fel, az ő halála, ott akkor az így megjelent, hogy mi van a közös munkánkkal, de valahogy akkor azt hiszem, oda jutottam el, hogy megpróbáltam megkeresni valahol a felvételt, mert nekem se volt meg a saját felvételem. Szerencsére Béla, Faragó Béla, ő megőrizte a dolgot. A lemezborítót azt nem lehetett, mert az a Baranyai Júliának a cége csinálta a lemezborítót, és egy Winchesteren volt a régi borító, ami leégett. Úgyhogy most egy teljesen új borítót kellett csinálni, de ezt is ők csinálták, ami így nagyon jó. És a Bélánál megvoltak a kották, annyira, hogy ő tanított is több helyen, azt hiszem, és színi, tehát ő tanít a jazz tanszakon is, de a Színház Művészeti Egyetemen is. és ott megcsinálta az ő hallgatóival ezeket a dalokat egy párszor, azt hiszem. Szóval nála meg volt minden kotta, ez volt a nagy előny.
0: Most pedig már készültök a pénteki lemez bemutatóra a BMC-ben. Jövünk vissza Grílus Samuval.

0: Az Intermezzo vendége Grillus Samun, zeneszerző, kurátor, basszusgitáros. Az Új Sanzonok 2003 című albumról beszélgetünk, melynek lemezbemutató koncertje lesz pénteken a BMC-ben. Nem is koncert ez igazán, Samu, ugye? Hanem valami ennél sokkal összetettebb, amiben...
1: Hát ez egy esemény lesz, ahol tulajdonképpen ennek a lemez megjelenését fogjuk prezentálni. Ami azt jelenti, hogy lesznek élő produkciók is, bejátszunk felvételeket, mert nincsen ekkora kamarazenekarunk, és hát beszélgetünk arról, hogy mi volt, hogy történt ez az egész, a Bárka Színházról, a projektről, hogy dolgoztunk együtt, szóval egy picit így felelevenítjük az eseményeket, és hát persze emlékezünk erre a 23 évre, ami azóta eltelt, hogy mi változott, mi az, ami elment, mi az, ami megmaradt, hogy tudtunk mi együtt dolgozni, hogy tudnánk most együtt dolgozni, tehát hogy mi a közösségben, vagy hogy mondjam, a társadalomban, hogy ilyen nagy szót mondjak, mi változott azóta.
0: Hát amikor azt mondod, hogy mi változott, ugye itt nagyon hosszú időről van szó, szóval itt az emlékezés is teret kap, hiszen nem mindenki él már azok közül, akik annak idején részt vettek ebben.
1: Igen, ez így van. Nagyon sok szerző van sajnos, aki már nincs velünk. Most a legaktuálisabb veszteségünk, vagy hogy mondjam, ez a BMC könyvtárban maga Égő András, aki vezette a könyvtárat, és hát vele állapodtunk meg erről a bemutatóról, mint annyi mindenről, ami ott történt. Fantasztikus hely, és azt hiszem, hogy fantasztikus ember volt, aki ottan iszonyatos energiákkal dolgozott mindenen, nagyon, nagyon nehéz ez. De hát a szerzők közül is rengetegen nincsenek velünk. Melis Laci, ugye, akiről beszéltem, Nádasdi Ádám, Tolnai Otto, Kovács András Péter, Szőcs Kéza. Szóval tényleg nagyon hosszú a veszteséglista, ha így nézzük, de azért örülök, hogy tudunk rájuk emlékezni, és a műsort is így állítottuk össze, hogy azoktól, akik már nincsenek velünk, mindenképpen meghallgassuk a dalokat. Ez egy cél volt.
0: És mi lesz a folytatás?
1: Hát ez egy nagyon nagy kérdés. Én nagyon örülök, hogy idáig eljutottunk. Tehát nekem azért ez volt a célom, hogy ez a dolog, ami nekem egy erős kordokumentum, ezt valahogy elérhetővé tegyem, hogy emberek meg tudják hallgatni, hogy mit gondolt 2000-es évek elején 18 zeneszerző, kortárs költők verseiről, Sanzon apparátussal, színészekkel. Ezt tulajdonképpen a kották megvannak, tehát bármikor elő lehet adni újra, de akár lehetne egy ugyanilyen projektet csinálni mai szerzőkkel, vagy mostani szerzőkkel, mai versekkel, másik apparátussal, szóval ennek nyugodtan lehetne folytatása. Egyelőre nem látszik. Én eddig láttam, hogy ezt szeretném, hogy ez valahogy elérhetővé váljon, és ez megtörtént, és itt beszélgetünk róla.
0: Pedig jó lenne, ha nem telne el újabb 23 év a következő történésig, állomásig.
1: Igen, én is nagyon, nagyon drukkolok annak, hogy ez beindít valami folyamatot, illetve hát, hogy az emberekben megpendít valami húrt, amivel talán tovább mehet a projekt.
0: Azért még egy kérdés, mert hogy ekkiről szövődik minden, hogy milyen a kortárs sanzon, hogy érzed, hogy ma 2026-ban ennek hol van a szerepe, helye, van-e egyáltalán?
1: Hát szerintem abszolút van, de még nem tudjuk, hogy milyen a mai kortárs sanzon. Nyilván műfajilag egy sokkal szélesebb dolog, ahogyan a mai világunk sokkal több mindent fed le, tehát hogy egy átlagos zeneszerzőnek, zenésznek, színésznek is az eszköztára az lényegesen nagyobb, legalábbis én így érzem, mint elődeinké, mert egyszerűen több információnk van, és ami akkor egy utalás volt egy másik stílusra, vagy egy másik kontinensre, vagy egy másik kultúra dolgaira, azt most egyszerűen meg tudjuk tanulni, vagy egyszerűbben meg tudjuk tanulni, és tudunk autentikusabban létezni egy ilyen világfaluban. Én azt hiszem, hogy ez is hozzájárul a kortárs sanzon jelenlegi állapotához, de persze hát a sanzon az egy szép műfaj, egy szép régi műfaj. Nyilván van ebben valami aranyzálás, amikor erről beszélünk, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon színes világ.
0: Milyen lesz az este? Milyen lesz a hangulat, amire készülsz?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó lesz találkozni. Tehát ez a találkozás élménye, amiről beszéltem, hogy ez 2003-ban is nagyon jó volt, ez most is nagyon jó lesz. Remélem, hogy sokan leszünk, és csomó mindenről fogunk beszélni, ami aktuális, meg ami a régi. Meg tudjuk beszélni, hogy azóta eltelt időben mit csináltunk máshogy, mint akkor, vagy mi volt az, ami akkor talán jobb volt, de azt is, hogy mi most jobb. Én azt gondolom, hogy egy izgalmas és mindenképpen sok kérdés felvető este lesz, ahol remélem, hogy nagyon sok jó zene lesz.
0: Hát meg biztos lesznek benne megrendítő pillanatok is.
1: Igen. Igen,
0: hát legyen ilyen, érzelmes, sok kapcsolódás kövesse, és hát a közönséggel is találkoztok majd, ne hagyjuk ki.
1: Igen, nagyon, és hát nagyon örülünk, hogyha bárki olyan el tud jönni, aki ott volt annak idején bármelyik eseményen, vagy ha bármilyen van erről a dologról. Sok szeretettel látunk mindenkit, és persze mindenki hozzá el a véleményét, és itt beszélgetni is fogunk együtt.
0: Meg saját magát is vigye oda az érzelmeivel, emlékeivel. Köszönöm szépen, Samu, kívánom, hogy legyen nagyon szép az este. Grillus Samu zeneszerző, kurátor, basszusgitáros volt a vendégem itt az Intermezzo-ban.

0: Klasszik Rádió 92.1. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-éig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe vennék a végrehajtási eljárásokban. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspest is vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe kell venni a végrehajtási eljárásokban, hangzott el az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén. Péceli Terézia jogász szerint a végrehajtások sok esetben már a családok megélhetését veszélyeztetik, miközben a tartozás az eljárás során akár az eredeti összeg többszörösére is nőhet. A szakértő ezért a szociális ellátórendszert is bevonná a folyamatba, hogy az adós anyagi helyzete alapján állapítsák meg, mekkora részletekben képes törleszteni. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspest is vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó estét kívánok! Baleset okoz fennakadást a fővárosban a Rákóczi hídon Pest felé a Soroksári úti lehajtó közelében. A külső sávot foglalják el a sérült gépjárművek. Továbbá baleset történt a Dréher-Antal úton is kifelé az Éles Saroknál. Csepelen az Ady Endre úton a Duna utca közelében viszont megszűnt a forgalmi akadály. Nehéz az átjutás az Erzsébet hídon és a Margit hídon is Pest felé. Telített a budai alsórakpart, mindkét irányban a Döbrentei térig, illetve a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalról is nehéz a Petőfi hídnál lejutni a budai alsórakpartra, míg a pesti alsórakparton a Szent István parktól délfelé és az Erzsébet hídtól északra a Lánchídig tapasztalható jelentős lassulás. Torlódásra készüljenek a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton is a Blahalújza tér környékén, a Kossuth-Lajos utcában és a Kiskörúton az Asztória felé, míg a Balcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt. Varga Etele, BKK Info.
5: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Szeptember 23-án minden kedves Teklának gratulálunk, de ma ünnepelnek még Ildikó, Lina, Őszike nevű hallgatóink is. Fontos, hogy ma van az őszi napéj egyenlőség. Ezen a napon az éjjelek és a nappalok a Föld minden pontján egyforma hosszúak. A napéj egyenlőség a naptárrendszer miatt van, hogy szeptember 22-ére esik. Most pedig az Intermezzóban Schumann első B-dur szimfóniájának harmadik tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Ahol már hallhattak arról, hogy szeptember 25-e és október 2-a között rendezik meg a 19. koreai filmfesztivált. Volt már vendégünk telefonon Pálffy Dóra, koreai kulturális szóvivő, és most is itt van a vonalban. Átvesszük a kötelező elemeket, de három filmre és három rendezőre majd aztán rákérdezek. Szia!
2: Köszöntöm a hallgatókat, szervusz!
1: Szóval az alapinformációk, 19. koreai filmfesztivál a Corvin moziban, nem kevés filmmel. Mennyivel?
2: 24 nagy játékfilmmel tér vissza idén a koreai filmfesztivál a Koreai Kulturális Központ szervezésében, és mindegyiket, ahogy az eddigi években is, eredeti nyelven vetítjük magyar és angol felirattal. Tekintve, hogy ennyire nagy a kínálat, idén is egyébként blokkokra bontottuk a filmeket, hogy egy kicsit könnyebb legyen eligazodni közöttük. Úgyhogy a nyitó, a friss, az arcok, a fókusz, az extra és a záró filmekre tagoltuk, úgyhogy mindenki megtalálja a kedvének való műfajt.
1: A kedves hallgató reménykedik benne, hogy nem soroljuk fel a 24 filmet, és valóban nem tesszük ezt. Háromról fogunk egy picit kiemelten beszélni, de hadd jegyezzem meg, hogy a koreaifilmfesztivál.hu oldalon, tehát koreaifilmfesztivál.hu, ott mindent részletesen megtalálnak. Melyik az a három film, amit így néhány szóban kiemelünk, és miért pont azt a hármat?
2: Minden évben igyekszünk színesíteni a koreai filmfesztivál programját, azon túl, hogy fantasztikus kínálatot mutatunk be a koreai filmiparból, igyekszünk koreai filmrendezőket is invitálni az eseményre. Az idei évben három rendező is érkezik, és miután levetítjük az ő filmjüket, egy Cinetalk nevű programra szeretnénk invitálni a közönséget, ahol szabadon tudnak beszélgetni, meghallgatni a rendezőnek a gondolatait a filmmel kapcsolatban, vagy akár általában véve a koreai filmiparról. Úgyhogy szeptember 26-án és 27-én is erre lehetőséget fogunk kínálni a Corvin moziban.
1: Ha azt mondjuk, hogy koreai mozi vagy koreai filmipar, szerintem a legtöbbeknek a Squid Game jut az eszébe, és biztos, hogy jót tett Koreának, kell egy ilyen trigger alkotás, de ennél valószínűleg sokkal szélesebb a kör,

0: És igen, a Squid Game és az élősködők is felerősítették az érdeklődést a koreai filmek iránt, de hogyha csak egy picit visszatekintünk az elmúlt napok, hetek eseményeibe, akkor azért láthattuk, hogy a Velencei Filmfesztiválon is kiváló eredményeket értek el a koreai alkotások. És már nem csak azok jönnek el egyébként megnézni a filmeket, akik rajongók, hanem egyre többen kíváncsiak ezekre az új műfajokra, ezekre a filmekre, amik egy nagyon távoli országból jönnek, mégis mindenki számára könnyen befogadhatóak a történeteik.
1: Szóval szeptember 25-e és október 2-a között ugyebár a Corvin moziban lesznek láthatók ezek a filmek. Részletek a koreaifilmfesztivál.hu-n. Lehet olyat kérdezni, ugye én is tájékozatlan vagyok a témában, mint oly sok hallgató társam, hogy azok közül, akik eljönnek, ugye három film, három rendező, valami fajta ismertségi, népszerűségi, esetleg bevételi sorrendet felállítva, milyen lehetne egy ilyen top 3-as felsorolás?
0: Én nem szeretnék sorrendet felállítani, mert attól függ, hogy ugye ki mit szeret. Tehát mindenkinek a személyiségétől is függ, hogy melyik az a film, ami majd közelebb áll hozzá. Én azt gondolom, hogy mivel nem egy időpontban vetítjük ezt a három filmet, ez a hétvége szóljon tényleg a koreai filmekről, és látogassák meg mindegyik vetítést, és utána maradjanak ott a színetalkon, és utána szerintem egy nagyon jó képet kaphatnak arról, hogy a koreai filmipar éppen merre tart, vagy milyen alkotások azok, amik esetleg közkedveltek Koreában, vagy milyen különleges motívumok jelennek meg ezekben a filmekben, amire esetleg nem is gondolunk, akár a 80 nap, ugye Gangju-tól Budapestig ezt a történetet feldolgozva. Azért ez egy olyan izgalmas, és azért szerepel benne Budapest is, ezt ne felejtsük el, tehát a három generáció utazása elektromos autóval a Világ körül című filmben Budapest is megjelenik, úgyhogy ilyen szempontból szívemnek ez nagyon kedves, de a többi filmből sem állítanék kevesebb jót.
1: Ugye most felmerül bennem az, hogy lehetséges, hogy a három generáció utazása film rendezője meg tudna tőlünk kérdezni, mert ő belekóstolt Budapestbe ezzel a filmmel, de azt mondjuk még el, hogy ugye nem egy napon van ez a bizonyos találkozó az alkotókkal, tehát hogyha valaki megfelelően logisztikázik a napi teendői közepette, mind a három érintett filmet meg tudja nézni, és mind a három előadásra el tud menni.
0: Így van, 26-án kettő filmet vetítünk, illetve 27-én pedig a harmadik filmet tudja megtekinteni és részt venni ezen a bizonyos színetalk beszélgetésen.
1: Tehát 19. koreai filmfesztivál szeptember 25-e és október 2-a között a Corvin moziban. További részletek, amit most nem tudtunk megjegyezni, célunk egyébként is a figyelem felkeltés volt, tehát további információk a koreaifilmfesztivál.hu oldalon találhatók. Pálfi Dórának, koreai kulturális szóvivőnek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szia!
0: Köszönöm szépen, várunk mindenkit szeretettel. Szervusz!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton Telemann 300 éves, mégis meglepően friss komédiája, a Pimpinone, avagy az Egyenlőtlen házasság kerül színre a Budapest Music Centerben. A három részes, szcenikus intermezzó egy rafinált szobalány, Vespetta és idősödő gazdája Pimpinone kapcsolatát követi, amely a könnyed évődésből hamar humoros hatalmi és házassági játszmává alakul. Vespettát Lökösházi Mária, Pimpinonét Neubauer Lóránt alakítja, a barokk hangszeres együttest Bene Róza vezeti csembalón. Az előadást a historikus színjátszás és a barokk gesztika nemzetközileg elismert szakértője, Zigrid Tóft rendezi, korhű, mégis közvetlen színpadi világot teremtve. Jövő kedden a klasszikus zene és a jazz találkozik a TEMI fővárosi művelődési házában, ahol jótékonysági koncertet ad a Sárik Péter trió. A klasszikusok jazzesen című esten jól ismert klasszikus művek kapnak új karaktert, a jazz szabadságával és az improvizációval ötvözve. A Sárik Péter trió évek óta sikerrel dolgozza fel a klasszikus repertoár darabjait, miközben megőrzi az eredeti kompozíciók felismerhető világát. A formációban Sárik Péter zongorázik, Péter Tamás basszusgitáron, Gálfi Attila pedig dobon játszik. A kétszeres fonogramdíjas együttes koncertjein a jazz mellett a pop és a rock energiája is megjelenik közvetlen, játékos előadásmóddal. A koncert egyben jótékonysági est is, melynek bevételével az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet munkáját támogatják. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó estét kívánok! Baleset okoz fennakadást a fővárosban a Rákóczi hídon Pest felé a Soroksári úti lehajtó közelében. A külső sávot foglalják el a sérült gépjárművek. Továbbá baleset történt a Dréher-Antal úton is kifelé az Éles Saroknál. Csepelen az Ady Endre úton a Duna utca közelében viszont megszűnt a forgalmi akadály. Nehéz az átjutás az Erzsébet hídon és a Margit hídon is Pest felé. Telített a budai alsórakpart, mindkét irányban a Döbrentei térig, illetve a Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonalról is nehéz a Petőfi hídnál lejutni a budai alsórakpartra, míg a pesti alsórakparton a Szent István parktól délfelé és az Erzsébet hídtól északra a Lánchídig tapasztalható jelentős lassulás. Torlódásra készüljenek a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton is a Blahalújza tér környékén, a Kossuth-Lajos utcában és a Kiskörúton az Asztória felé, míg a Balcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónak! A csillagászati ősz első délutánján felszakadozott a felhőzet, a napos időszakok mellett a hőmérséklet elérte a 22 fokos maximumot. A népi megfigyelések szerint a napéli egyenlőség idején meginduló őszi szelek a közelgő téli viharok erejét jövendőlhetik meg. Kérem figyeljenek arra, hogy a naplemente után gyorsan hűl a levegő, ezért jó szolgálatot tehet egy kabát és egy zárt cipő az esti programokhoz. Kellemes délutánt!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy esemény adja az apropót, hogy beszélgessünk Bántholc szobrának avatásáról, amely 1936. szeptember 23-án történt, és én azt gondolom, hogy itt most az úriemberről is sok mindent meg fogunk tudni.
2: Igen, Harry Hill Bántholc tábornoknak a szobráról van szó. Aki számára ez a név nem ismert, akkor elhelyezzük őt térben és időben. A szobor először is a mai Szabadság téren található az amerikai nagykövetség előtt, de hogy miért avattak az ő emlékét de szobrot 90 évvel ezelőtt, ehhez a történelem viszontagságos éveihez kell visszamennünk, ugyanis 1919-ben tudjuk, hogy a román csapatok a győztes hatalmak jóváhagyása nélkül szállták meg az országunk keleti felét 19 nyarán. Ugye itt már a trianoni szerződés előszelei voltak érezhetők, ugye a románok a győztes oldalon, mi a vesztes oldalon az első világháború után, és mivel ez jóváhagyás nélkül történt ez a megszállás, a nagyhatalmak a román kivonulás felügyeletére egy nemzetközi amerikai, francia, angol és olasz tagokból álló bizottságot küldtek, és ennek a bizottságnak volt a tagja Harry Hill Bántholc tábornok is. Ő 1919. augusztusában érkezett Magyarországra, és a társaival azonnal nekilátott a román tevékenységek korlátozásának, fékezésének. Ez egy nagyon-nagyon intenzív és rendkívül képlékeny időszak volt. Ugyanis a román hadvezetés azt gondolta, hogy mindent elvisznek a Nemzeti Múzeumból, ami valamennyire Erdélyhez is köthető, hiszen Erdély akkoriban már ugye tudtuk, hogy majd Romániához lesz csatolva. Azonban a katonai misszió tagjai október 1-én úgy döntöttek, hogy erről nem lehet szó. Esetleg arról lehet szó, hogy egy bizottság megvizsgálja a román kérést, de ennek ellenére október 5-én délután az amerikai tábornok Harry Hill Bántholc arról kapott értesítést, hogy a román csapatok körbevették a Magyar Nemzeti Múzeumot, és a tárgyak elszállításához felsorakozott 14 teherautó.
1: A tábornok gondolom rögtön indult.
2: Igen, tehát ő egyből egy amerikai ezredessel a Magyar Nemzeti Múzeumhoz sietett, és hát ezt tudjuk a korabeli leírásokból, nagyon határozott fellépésével megakadályozta, hogy a románok kipakolják a Magyar Nemzeti Múzeumot. Ezután a főbejáratra egy rövid közleményt helyezett el, lepecsételte a múzeumot, és a múzeum kulcsait magához vette. Tehát tényleg egy hősként akadályozta meg azt, hogy elszállítsák ezt a rengeteg értékes tárgyat a Nemzeti Múzeumból.
1: Ezután érkezünk el ahhoz a dátumhoz, ahogyan kezdtük, ugye 1936. szeptember 23-a, azaz 90 évvel ezelőtt vagyunk.
2: Igen, Ligeti Miklós alkotásáról van szó. 90 évvel ezelőtt állították fel a Szabadság téren egy magyar származású amerikai tiszt, Boros Eugén, vagy Boros Jenő javaslatára. A javaslat annak hatására született, hogy Bántholc tábornok naplója megjelent 1933-ban, és ott leírta ezt az incidenst meglehetősen részletesen. A magyarul az a napló viszont csak 1993-ban jelent meg.
1: Amikor kiszivárgott ez az információ, hogy szeretnének egy szobrot készíteni a tábornoknak, az mit okozott?
2: Hát elképzelhetjük, hogy a románok nem örültek ennek az egész történetnek, hiszen ez nem egy dicsőséges pillanata volt a történelemnek az ő szemszögükből nézve. Tehát a román diplomácia jelentős támadást intézett az alkotás ellen. Nem csak a szobor tényesértette őket, hanem az is, hogy a tervezet szerint a tábornokat egyenruhában lovagló pálcával a kezében ábrázolják, ugyanis a legenda szerint, bár erről a tábornok naplójában nincsen szó, Bántholc tábornok lovagló pálcájával utasította ki a románokat a múzeumból. És végül a szobor valóban így került megformázásra, úgyhogy ha elmegyünk a Szabadság térre és megkeressük ezt a szobrot, akkor láthatjuk, hogy a tábornoknak a háta mögött bizony ott van az a bizonyos lovagló pálca, amit később aztán a Nemzeti Múzeum végül megkapott.
1: A szobor elkészült, tehát 1936. szeptember 23-án fel is avatták, és ezután?
2: Egészen 1949-ig a helyén maradhatott, sőt, 46-ban a világháború után még helyre is állították rajta a sérüléseket, ám 1949 márciusában a Szabad Nép egyik, hát mesterségesen kreált újságcikkére hivatkozva restaurálás címen elszállították egy szobortemetőbe, ugyanis a kommunista hatalom szerinte sértette a testvéri román nemzet érzéseit, tehát ezt így tulajdonképpen diplomáciai nyomásra távolították el, és 1951-ben a talapzatát is elbontották. Bár a Szabadság téről eltávolították a művet, nem semmisítették meg, egészen 1985-ig raktárban volt, amikor az amerikai nagykövetség Zugligeti rezidenciájának az udvarán ismét felállították. És 1989-ben jött egy újabb lépés a szobor történetében. Az Egyesült Államok akkori elnöke, idősebb George Bush Magyarországra látogatott, és ennek kapcsán a szobor visszaállítását Mark Palmer, akkori amerikai nagykövet kezdeményezte a fővárosi tanácsnál 1980. 1988 őszén, tehát még mindig a rendszerváltás előtt vagyunk, de már azért nagyon a küszöbén.
1: És ez megtörtént? Visszaállították?
2: Megtörtént. Amilyen csendben távolították el 40 évvel korábban, ugyanolyan halkan helyezték vissza eredeti helyére a tábornok szobrát a budapesti amerikai nagykövetség épülete mellé. Finoman történt mindez, és a köztéri szobrok avatásánál szokásos hírverés és nagy ceremónia is elmaradt. Egyszerűen csak visszakerült a szobor.
1: Most hogy néz ki ez a szobor?
2: A szobor az eredeti alkotás, tehát ott áll nagyon határozottan a tábornok, mögötte, a háta mögött ez a bizonyos lovagló pálca, és az előlapon van egy szöveg is, ami olvasható. Harry Hild Bánholc, a hőslelkű amerikai tábornok, az igazság nemes bajnok a dicső emlékére a hálás magyar nemzet 1919, mert ugye ebben az évben történt az incidens, és alatta pedig egy idézetet találunk a tábornoktól, és ezt pedig idézem, csupán kormányom utasítását teljesítettem úgy, ahogyan azokat, mint az Egyesült Államok hadseregének tisztje és állampolgára értelmeztem. Ez magyarul és angolul is ott szerepel a talapzaton különben. És a talapzat hátoldalán pedig az adakozók és a szobor felállítóinak névsorát tüntették föl.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Hont Angéla, a Hagyományok Háza kabinetvezetője. Az új fesztiválról beszélgettünk, mely szeptember 25-én és 26-án lesz, címe Fecskehajtó Fesztivál. Kétnapos összművészeti rendezvényről van szó, amelyet a Hagyományok Háza hagyományteremtő szándékkal indított útjára. Aztán 5 és 6 óra között velünk volt Grillus Samu zeneszerző kurátor, basszusgitáros, akivel a kortárs sanzonok virágáról ejtettünk néhány szót. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hoffi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe vennék a végrehajtási eljárásokban. 7 fiatal művész kapott junior prima díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe kell venni a végrehajtási eljárásokban, hangzott el az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén. Péceli Terézia jogász szerint a végrehajtások sok esetben már a családok megélhetését veszélyeztetik, miközben a tartozás az eljárás során akár az eredeti összeg többszörösére is nőhet. A szakértő ezért a szociális ellátórendszert is bevonná a folyamatba, hogy az adós anyagi helyzete alapján állapítsák meg, mekkora részletekben képes törleszteni. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak. Az iráni elnök beszédének kezdetekor az amerikai küldöttség elhagyta az üléstermet. Átadták a Junior Prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában Budapesten. A zsűri 7 fiatal művésznek ítélte oda a pénzjutalommal is járó elismerést. A díjjal azokat a 30 év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markku Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markku Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható, befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. 7 fiatal művész kapott junior prima díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávidi Bolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Átadták a junior prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában Budapesten. A zsűri 7 fiatal művésznek ítélte oda a pénzjutalommal is járó elismerést. A díjjal azokat a 30 év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A munkácsi és kossuthdíjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Új nemzeti alaptanterv készül. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávid Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival, emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilwerk Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyjal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős-Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy személyről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Béke hídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

heightens each sensation. Darkness st-

deafening, music shall surround thee.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a szabad kikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Duna ágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a Csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatás alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, a

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg az Andrássy útot platánfák szegélyezték. Ezek azonban az idők folyamán elpusztultak. Legtöbbjük már az 1980-as évekre beteg volt, vagy ki is pusztult. Helyükre kőrisfák kerültek. A Kodály köröndön áll egyik utolsó példányuk, ami majdnem 150 éves. Magassága 30 méter, átlagos korona átmérője 34 méter, és egyike Budapest nevezetes fáinak. Túlélte, hogy 1917-18-ban a szénhiány miatt kivágták az Andrássy út szinte minden fáját. Egyes források szerint a MÁV dolgozói fegyveres őrséget állítottak fel a megvédésére. 2016-ra azonban olyan állapotba került, hogy megmentése kétséges volt. A szakértői vizsgálat után a fa odvaiból rengeteg hordalékot tisztítottak ki. Gyökereit nagyrészt megszabadították a burkolattól, és a koronáján is könnyítettek. A fa elé információs táblát is kihelyeztek, mely a fa értékére hívja fel a figyelmet és arra, hogy a gondos ápolás ellenére évei, évtizedei meg vannak számlálva.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kisterületi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckomrákba nem szivárog-e be a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. Amint egy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába, így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el, az emlékmű Kallós Ede alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívül ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A huszár név eredetileg a magyar könnyűlovasságot jelentette. A könnyűlovasság kevés fegyverrel és védőfelszereléssel ellátott, lovakon harcoló katonákból állt össze. Létezik mellette az úgynevezett nehéz lovasság is, ennek a lovasai és gyakran maguk a lovak is nehéz védőfelszerelést viseltek. A huszár, mint lovaskatona neve az 1400-as évekre nyúlik vissza, amikor is a király kötelezte alattvalóit, hogy 20 telkenként egy lovaskatonát küldjenek a seregébe. Egyes források szerint a huszár név is a 20 szóból ered. Mivel Európa más országaiban a hadseregekben nem volt könnyűlovasság, a huszárság szervezetét számos országban magyar minta alapján állították fel, és őket idegen nyelveken is huszárnak nevezik egészen mostanáig.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Elevátor ház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa